veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

ott van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Bóka János lett a Fidesz új frakció vezetője. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indítása, csökkenthetik a választási korhatárt, törvényt is módosítanak az iskolakezdési támogatás miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Korán reggel nagy a forgalom már a Buzatér, Búza utca, Új utca és a piaci napra való tekintettel lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni. Beleértve a Vásárteret, a 38-as számú főútvonalat, és városszerte tartanak az útfelújítások, helyreállítási munkálatok, amik további forgalomkorlátozást eredményeznek. Lakóterten kívül Nagykálló Nyíregyháza között szintén forgalom és sebességkorlátozás az úton folyó munkálatok idejére, és a megye területén a 49-es számú főútvonalon további forgalomkorlátozás útépítési munkaterület, illetve az M3-as autópályán is. A munkaterületnek lezárásokra jelzőlámpás irányítással számoljanak a továbbiakban ezen a héten. Köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Bóka János választotta meg új frakcióvezetőjének a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. A döntésre a párt keddi frakcióülésén került sor, a kinevezésről Orbán Viktor is beszámolt közösségi oldalán. Új vezetőre azért volt szükség, mert Gulyás Gergely július közepén lemondott a posztról. Távozását azzal indokolta, hogy az alaptörvény módosítása miatt a következő ciklusban már nem lehet országgyűlési képviselő. Bóka János eddig frakcióvezető helyettesként dolgozott, neve pedig már korábban felmerült a lehetséges utódok között. A választás politikai vitákat is kiváltott. Magyar Péter miniszterelnök keddi felszólalásában élesen bírálta az új frakcióvezetőt. Szoftverhiba miatt tovább csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közlése szerint a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonat befolyásoló rendszer hibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tárcavezető hangsúlyozta, a biztonság az első, ezért a feltételek teljesüléséig nem tűznek ki új céldátumot. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Amennyiben azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani lehet. Magyar Péter támogatná, hogy 16 évre csökkentsék a választási korhatárt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a meggyőződése szerint ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült, és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Később Landert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter is jelezte, hogy támogatná választójog korhatárának csökkentését. Úgy fogalmazott, a fiatalokat komolyan kell venni, véleményük pedig az oktatásban és az ország ügyeiben is fontos. A 16 éves kortól biztosított szavazati jog nem lenne példanélküli. Több országban, például Ausztriában, Argentínában, Brazíliában és Máltán is létezik ilyen szabályozás. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Az előreterjesztést a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás gyermekenként 100 000 forint lenne, és többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, a sajátos nevelési igényű tanulók, az egyedülálló szülők gyermekei, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élő és árvaellátásban részesülő tanulók lehetnek jogosultak rá. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közlése szerint a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlag sebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A miniszter szerint a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a közlekedés biztonságának javítása és a balesetek számának csökkentése. A kérdőívet szeptemberig lehet kitölteni. Két körözött férfit is elfogtak a múlt héten a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrök. Egy 47 éves helyi férfit állítottak elő, akit azért kerestek, mert nem fizette be a korábban kiszabott pénzbírságát, amelyet a bíróság elzárásra változtatott. Ugyanezen a napon Tarpán is intézkedtek a rendőrök, a Bereg-Surányi határrendészeti kirendeltség munkatársai egy 48 éves férfit fogtak el, akit szintén pénzbírság meg nem fizetése miatt köröztek. A férfit a Vásárosneményi rendőrkapitányság kereste. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkét férfit őrizetbe vették, és megkezdték a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtását. Közvetlen vasúti kapcsolat tehetné egyszerűbbé a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér elérését Nyíregyházáról. A tervek szerint a Nyíregyházáról közlekedő Intercity járatok is megállhatnának a repülőtér alatt kialakítandó új vasútállomáson. Ez azt jelenteni, hogy az utasoknak Budapesten nem kellene átszállniuk, vagy külön reptéri buszra váltaniuk ahhoz, hogy elérjék a légikikötőt. A Népszava értesülése szerint ugyanakkor a beruházásról egyelőre nem született kormánydöntés. Jelenleg még a benyújtott pályázatok értékelésének előkészítése zajlik, vagyis a fejlesztés továbbra is tervezési szakaszban van. A megvalósulás hosszabb távon Kelet-Magyarország repülőtéri elérhetőségét is javíthatná. Egyre nagyobb térségből toboroz munkavállalókat a debreceni BMW gyár. A vállalat már Mátészalkáról, Nyírbátorból, valamint a romániai Szatmárnémetiből is vár dolgozókat, akiket szervezett buszjáratok szállítanak a gyárba. A termelési munkaköröknél már 8 általános iskolai végzettség is elegendő lehet, ha a jelentkező rendelkezik megfelelő gyártási tapasztalattal. A hosszú, akár napi 4 órás ingázás miatt ugyanakkor sokan inkább debreceni albérletet választanak, ami tovább erősítheti a város lakáspiaci keresletét. A BMW az elektromos neue Klasse modellek gyártásához folyamatosan bővíti létszámát, ezért a munkaerő toborzása következő időszakban is kiemelt szerepet kaphat. A korábban tervezett 700 helyett közel 1000 megawattnyi új szélerőmű kapacitás számára nyitná meg a hálózati csatlakozás lehetőségét a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházás érdeklődése vártnál jóval nagyobb, ezért emelnék a tervezett keretet. A részletes műszaki elemzés augusztus közepére készülhet el, a pályázati szabályokat pedig már a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány célja, hogy 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás épülhessen ki Magyarországon. A fejlesztések a hazai energiatermelés diverzifikálását és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú használatát is segíthetik. Jelentős változásokat tervez a kormány a szakképzésben. A benyújtandó törvény módosítás szerint 2027. januárjától megszűnne a kettős vezetési és a kancellári rendszer. Helyette egységes főigazgatói irányítás működne a szakképzési centrumokban. Az új vezetői pályázatokat 2026. szeptember 30-ig írják ki, a jelenlegi vezetők mandátuma pedig évvégén jár le, de ismét pályázhatnak a posztokra. Magyar Péter miniszterelnök szerint a változtatással egy felesleges párhuzamos rendszer számolnak fel. Emellett folytatódik a szakképzési beruházások átvilágítása is, és nyílt pályázatok várhatók a tankerületi központok vezetői posztjaira. A cél az oktatási intézményrendszer átláthatóbb és hatékonyabb működtetése. Nagyszabású rendőri akcióban fogtak el egy 27 éves férfit Püspökladányban, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a férfi rendszeresen árult tiltott szereket a városban és annak környékén. A rendőrök a készenléti rendőrséggel közösen csaptak le az otthonában, ahol droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak, akik kapcsolatba hozhatóak az ügyel. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül elrendelte a gyanúsított letartóztatását, az eljárás pedig kábítószer kereskedelem gyanúja miatt folytatódik. 10 új játék elem várja a gyerekeket Pallagon, ahol elkészült Debrecen város részének új központi játszótere. A körbekerített park korszerű játékokkal, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel fogadja a családokat. A helyszínt a lakókkal egyeztetve választották ki, így a játszótér a városrész központjában, a lakópark és a labdarúgó akadémia közelében kapott helyet. Az önkormányzat a közeljövőben további fejlesztéseket is tervez a területen, fákat ültetnek, az árnyékolás érdekében filagúriát építenek, később pedig egy új gyalogátkelő kialakítása is szerepel a tervek között. A fejlesztés célja, hogy biztonságos és közösségi találkozó helyként is használható teret kapjanak a pallagi családok. Többözen diák dolgozik idén-nyáron Debrecenben. A fiatalok a vakáció idején többek között strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben és különböző szolgáltató helyeken vállalnak munkát. A diák szövetkezetek szerint a legnépszerűbb állások már beteltek, ugyanakkor továbbra is sok lehetőség várja azokat, akik még szeretnének dolgozni a nyári szünetben. A foglalkoztatásra a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 elnevezésű bértámogatási programja is segíti. A kezdeményezés célja, hogy minél több fiatal szerezhesse munkatapasztalatot, miközben saját jövedelemhez jut. A nyári munka sokaknak az első lépést jelenti a munka világában, ezért a tapasztalatszerzés szempontjából is fontos lehet. Egyelőre továbbra sem indul újra a Debrecen és Tel Aviv közötti vízeljárat. A légitársaság a Dehír megkeresésére közölte, a járat végleges felfüggesztéséről nem született döntés, ugyanakkor még vizsgálják az újraindítás feltételeit. Az izraeli járat eredetileg idén márciusban tért volna vissza a debreceni menetrendbe, ezt azonban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elhalasztották. Jelenleg a debreceni menetrendben sem ősszel, sem későbbi időpontra nem lehet jegyet foglalni Tel Avivba. A légitársaság később adhat tájékoztatást arról, mikor és milyen feltételekkel térhet vissza a járat a debreceni nemzetközi repülőtér kínálatával. Aszfaltozási munkák miatt több debreceni buszjárat közlekedése is változik. A DKV tájékoztatása szerint július 20-án hétfőn üzemkezdettől, augusztus 7-én pénteken üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A munkákat a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszárgál utca közötti szakaszon végzik. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megfelelő indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok közlekednek. A belügyi ágazatban dolgozók bérrendezését nevezte a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, a béremelésről szóló javaslatot nyár végig benyújtják a kormánynak. A miniszter szerint ugyanakkor gyakori visszajelzés a rendőröktől az is, hogy a jelenlegi szolgálati ruházat, cipő és felszerelés minősége nem megfelelő. A belügyminisztérium ezért nyílt közbeszerzési eljárást írt ki új, modern egyenruhákra. A folyamat első lépéseként mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai tesztelik majd. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést, a ruházat tényleges cseréje pedig legkorábban 2027 végén indulhat. Hivatalvesztési eljárás megindítását kezdeményezné a legfőbb ügyésszel szemben az aranykonvoj ügy két ügyvédje. Horváth Lóránt és Lacó Adrián, akik az ügyben érintett ukrán pénzszállítókat képviselik, Fostofer Ágnes ideiglenes köztársasági elnökhöz fordultak. Azt kérik, hogy kezdeményezze az országgyűlésnél a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást. Az ügyvédek szerint több körülmény is arra utalhat, hogy a legfőbb ügyészség vezetése közreműködhetett. Egy politikai célú művelet büntető eljárás feltételeinek megteremtésében. Az aranykonvoj ügyben márciusban 7 ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le. Az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A találkozón az ország különböző részeiből érkező diákok osztották meg tapasztalataikat, javaslataikat és elképzeléseiket. A minisztérium képviselői arról tárgyaltak velük, hogyan lehet az Országos Diák Tanácsot hatékonyabb párbeszéd fórumá fejleszteni. Kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktívabban részt vegyenek a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában. A Diák Tanács munkacsoportja több témában is bemutatták elképzeléseiket. Egyebek mellett a mentálhigiénia, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek és a diák önkormányzatok fejlesztése kapcsán. A munkát augusztusban folytatják. Nyilvánosságra hozná az összes kórház minőségi mutatóit Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Egy interjúban arról beszélt, a cél nem az intézmények megbélyegzése, hanem az, hogy láthatóvá váljanak a problémák és tanulni lehessen belőlük. A miniszter azt tervezi, hogy végigjárja a kórházakat és összegyűjtik, hol nem teljesülnek a minimum feltételek. Hegedű szerint a várólistákat nem lehet egyik napról a másikra lerövidíteni, de az emberek érezni fogják a változást. Azt is mondta, megfelelő források ígéretével vállalta el a tárcavezetőt, és számít az egészségügynek ígért többlet támogatására. Az interjúban a szép hangrendeletet is bírálta.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A hagyományoknak megfelelően közönség találkozóval indította a szezont a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata. Szép számban érkeztek szurkolók a Városi Stadionba, ahol Révész Bálint tulajdonos nyitotta meg a találkozót. A Spari elnöke beszédében elmondta, a szurkolók a 12. játékosai lehetnek a csapatnak, ő pedig a 13. lesz, aki mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen az együttes. Dankó Gergő ügyvezető igazgató a nyári változásokról beszélt. Kiemelte, a szurkolói klub indításával szeretnék még közelebb hozni a drukkereket a klubhoz. Fekete Tivadar sportigazgató az átigazolásokról számolt be. A legnagyobb értéknek azt tartja, hogy sikerült a tavasszal jól szereplő keret nagy részét egyben tartani. Az új játékosokról egyesével beszélt és kitért a megváltozott fiatal szabályra is, ezért is igyekeztek olyan fiatalokkal erősíteni, mint Kacvinszki Dominik vagy Pehő Zsombor, és kaphatnak profi szerződést rövidesen saját nevelésű játékosok. Bodog Tamás a felkészülést értékelte, a vezető edző bízik a sikeres szereplésben. A bajnokság pénteken kezdődik, az első fordulóban az Újpestet fogadja a Spari. A DVSC 3 évre szerződtette Szendrei Ákost a szintén NB1-es Pakstól. A 23 éves játékos paksi színekben a MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az NB1-ben is debütált a Ferencváros ellen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dactól, ezt követően a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Mint a DVSC a közleményében írja, a korábbi korosztályos válogatott támadó a Paksban nevelkedett, majd megfordult a szlovákiai Dunaszerdahely, a Fehérvár, a Győr, a Kecskemét és a Mezőkövesd együtteseiben. A legutóbbi idényben a Paks színeiben 20 bajnokin 6 gólt szerzett, 2 asszisztot adott. Érdekesség, hogy Szendrei Ákos duplázott már a Nagyerdei stadionban, az U18-as válogatott színeiben 2021-ben 2 gólt lőtt Románia ellen. Ezek voltak sporthíreink itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: A hét további felében többször erősen megnövekedhet a felhőzet térségünkben. Egy-egy futószápor zivatar kialakulhat, a maximumok 24-30 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Rádió.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
3: Vakkomondor?
2: Behorpadt a karosszérja. Nem hittem el, amit látok.
3: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen. Még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejjel téged.
2: Igen, és pont március 20-e volt is a szülinapja.
3: Emlékszel a sztorira a vakkomondorról?
2: Nem emlékszem.
3: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a vakkomondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már nem is emlékszem pontosan a sztorira.
2: Jaj, persze, hányan estek már a lépcsőn.
3: Igen, csak ezért mondtam a vakkomondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias vakkomondor volt, neki ment az autónak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk a hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszéria, neki mondja ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
2: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikefért
3: környékén. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet az a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
2: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
3: Hát ezt nem lehet fényezni. Megíteled a lyukat. Tehát ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úriemberen, aki ezt csinálta, mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, persze. Hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
2: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
3: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
2: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
3: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a kis polszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
2: Aladába. Mások... azért az is jól néz ki.
3: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidáltak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
2: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
3: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság a sportvilágában? Kicsikét most így kiéhezetten, így világbajnokság nélkül.
3: Micsoda? Hát nincs világbajnokság nélkül. Még ilyenkor jön a lecsengés, meg a visszhangok, meg a mindenféle.
2: Az
3: utókommunikáció, stb. Vizsgálatot indít a FIFA az argentinok viselkedése ellen, vagy mégsem. Illetve hát nem lehet tudni egész pontosan. Spanyol sajtóhírek szerint igen, miután ott elég botrányosan viselkedtek az argentinok a lefújást követően, volt ott minden folytogatás, földrevitel. Már lehet, hogy a...
2: Mint egy vasárnapi ebédnél.
3: Cselgács VB-re készülnek, vagy nem tudom, lesz a következő, de hogy ott több játékos is, pályaedző is beszállt a bunyóba, tiszteletlenül viselkedtek, tegyük hozzá, néhányan hátat fordítottak akkor, amikor a spanyolok átvették az érmet. Na, azért ez sem egy szép gesztus, maradjunk annyiban, és állítólag azt írta a spanyol Marca című sportlap, hogy a FIFA is megnézi ezeket a felvételeket és vizsgálatot indít. A FIFA egyelőre nem reagált erre, hogy most akkor bármi történik. Állítólag volt piros lap is, tehát ott a lefújás után.
2: Igen, ezt olvastam, csak nem értettem, hogy...
3: Lehet olyat, tehát a mérkőzés után is ki lehet valakit állítani, tehát nyilván el fogják tiltani a következő mérkőzésről, mérkőzésekről, válogatott meccsekről, tehát nem játszhat majd. Van olyan, hogy az öltöző folyosón állítanak ki valakit, miközben vonulnak be az öltözőbe a meccs
2: biztonságban?
3: Után.
2: Ha otthon benyitottam a házból, már biztonságban vagy?
3: Hát amikor majd a játékvezető is bement a szobájába, lezárta az egészet, és utána.
2: De és akkor ilyenkor mit ír be, hogy hanyadik perc?
3: Hát a mérkőzést után, a mérkőzés követően, a mérkőzés után történt, öltöző folyosón összeverekedtek, bement a másik öltözőbe, mert ilyenre is volt már példa, és akkor ott
2: ja, hogy akkor nagyon sokáig jól kell viselkedni.
3: Sokáig, igen. Hát a mérkőzés plusz-minusz két hét. De hogy addig tart ez az egész.
2: Tehát, hogyha elmegyek az ellenfél játékosához, mert vele összetűzésem volt a pályán, és kirángatom a kocsiából három héttel később, és egyszer csak felbukkanott egy bíró.
3: Nem, mindig megy veled. De minden játékost követ egy játékvezető, és akkor nézi közben így lesben állva, hogy na, akkor most mi lesz? Tehát lesz-e egyébként piros lap, vagy nem lesz, hogy felmutathatjuk, vagy nem mutathatjuk? Nem, a doping ellenőrök azok, akik követik mindenhová általában a sportolókat.
2: A világbajnokságon is voltak doping ellenőrzések?
3: Persze, mindenhol.
2: Tehát, hogy mindenhol van, ahol ilyen komolyabb világesemény van. Az argentinok borzasztóan csúnyán viselkedtek, ez tény. Én imádtam a fociukat, nem tudom, hogy mi történt velük, vagy hogy mi lesz ezután, de én azt mondom egyébként, hogy bármennyire is sajnálom, hogy így kellene esetleg lennie, de nem lenne baj, hogyha akkor most egy szigorral csapnának oda, azért, hogy a többi csapat kedvét is elvegyék a hasonló viselkedéstől.
3: Én meg nem értem, hogy...
2: Csak nem az egész csapatot kellene, nyilván az sem
3: igen, és hát ezzel most gyakorlatilag, amit felépítettek, azzal hogy hősiesen többször is fordítottak hátrányból, azt most egy másodperc alatt néhány játékos lerombolta.
2: Senki nem emlékszik rá.
3: Hozzáteszem, az meg a másik, hogy nálam legalábbis Messi a VB egyik legjobb, hanem a legjobb játékosa volt.
2: Tehát ez az utolsó meccset leszámít.
3: Ja, oké, rendben van, de ettől függetlenül gólpasszokat adott, gólokat lőtt, fontos szerepe volt. Nem tudom, hova jutott volna ez az argentin válogatott Messi nélkül. Lehet, hogy a csoportmeccsek során már akkor bajba kerülhetett volna. Ez is egy érdekes történet volt. Tegnap egyébként szóba került még a világbajnokság a Nyíregyháza Spartakusz közönség találkozóján is, mert volt olyan szurkoló, aki ezt felvetette, hogy hiába voltak mondjuk jobb képességű játékosok, hiába voltak például csoda támadók a francia válogatottnál, a szervezettség, illetve a sok futás az nagyon sok esetben inkább kifizetődő volt, és felhozták például akár Bódog Tamás is a Zöldfoki Köztársaság csapatát, hogy erőnléttel és megfelelő taktikával, csapatszellemmel azért komoly meglepetéseket lehetett elérni, úgyhogy ő azt vallja, hogy ez a követendő példa, nyilván a kényszer is olyan, tehát nincsenek azért Bappék például a magyar bajnokságban, de nagyon sok csapatnál ez működhet. A sok futás, a letámadás, a pressing és a többi és a többi. És hát ezt a VB bizonyította is, hogy nem feltétlenül a legjobb játékosok, ki lehetett oltani, például a spanyolok elfelejtették a tikitakát. Tehát ami régen jellemző volt rájuk, ez a sok passzos és látványos játék, most ez nem. Ez abszolút nem volt rájuk jellemző, viszont egy gólt kaptak az egész világ.
2: Az egészen lenyűgöző. Igen. Tehát én nem hittem el, mikor a döntőben hallottam, hogy a kommentátor ezt említette, És hát nem is értettem egyébként, hogy ezt hogy lehet összehozni. És ráadásul veretlenek voltak, de a döntetlent is úgy hozták össze, hogy a legelső meccsen a zöldfoki köztársaság, akiket annyira nem tartunk itt Európában számon, mint világverő csapatot, és mégis meglepték őket. Tehát, hogy ahogy te is mondod, amúgy ez nagyon jó, hogy a Spari is, bán is felvetődik ez, vagy hazai csapatokban maga a VB, az, hogy mely csapat milyen taktikát alkalmaz, mert ebből is lehet tanulni.
3: Így van, így van. Ha már említettem a Nyíregyháza közönség találkozóját, egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt szokás szerint. Ugye mindig ezzel indítja a Spari a szezont, és ilyenkor azért szóba kerülnek az átigazolások, hogy sikerült. Fekete Tivadar sportigazgató azt emelte ki egyébként, hogy szerinte a legnagyobb erény most az, hogy sikerült egyben tartani a keret nagy részét. Ugye néhány játékos távozott azok közül, akik tavasszal főszereplőek voltak. Itt ugye Tizsani a legnagyobb veszteség ilyen szempontból, hiszen ő ontotta a gólokat, jól teljesített.
2: És menni akart?
3: Nem, hanem neki, ő kölcsönben volt, vissza kellett menni a cseh csapatához. Ott folytak egyeztetések, hogy a csehek mondták, hogy eladják, de hát 1 millió eurót kérnek érte. Nyilván ez a Nyíregyháza költségvetésének egy nagy összeg volt, az Újpest viszont kifizette és megvásárolta. Halkan jegyzem meg, hogy azóta nem nagyon tud edzeni, betegség, sérülés hátráltatja, tehát valószínűleg az első fordulóban még nem fog játszani a Nyíregyháza ellen, de ő mindenképp azért azt tegyük hozzá, hogy egy vesztesége a csapatnak. Igyekeztek pótolni más játékosokkal, illetve a fiatal szabály is megváltozott, több időt kell a fiataloknak pályán tölteniük, és hát ennek megfelelően igazoltak fiatal játékosokat is. Úgyhogy rengeteg kérdés elhangzott, meg válasz is, úgyhogy egy jó hangulatú közönség találkozó volt. A Debrecen megigazolt egy újabb támadó, Szendrei Ákos személyében, szintén egy nagyon tehetséges, ügyes játékosról van szó. Azt gondolom, hogy a Loki nem jár vele majd rosszul, úgyhogy ez mindenképp egy fontos igazolás. Ugye a Debrecen számára elkezdődik a nemzetközi kupa sorozat, úgyhogy Jereván ellen játszanak majd. Nagyon jelképes összegű jegyárak vannak erre a mérkőzésre, már lehet online egyébként jegyeket venni, és hát mindenki várja majd az augusztus elejé rangadót, amikor ugye a bajnokságban a Nyíregyháza lesz majd a Debrecen ellenfele, szerintem az az év egyik fénypontja. Tavaly a Fradi és az Újpest mögött a Debrecen és a Nyíregyháza hozta a legmagasabb nézőszámot. Tehát azért ez is jelzi, hogy mind a két városban mennyire szeretik a focit, mennyire várják. Olyan szempontból szívfájdalom most, hogy Diós György nem lesz az idei bajnokságban, ami szintén egy magas létszámú közönséget vonz minden egyes találkozón, de érkezett a Kispest, érkezett a Honvéd például, amire szintén

0: vagy különböző ilyen más sportágokat, hogy egy picit azért ott is legyen figyelem. Ami még érdekesség, hogy Debrecenben a Deac kosárlabda csapata szépen alakul, most már a második amerikai légióssal kötnek szerződést és megállapodást, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem lesz egy rossz kosárcsapata a Debrecennek, és hát bizakodóak lehetnek, hogy megint ott végeznek majd a felsőházban. Innentől kezdve most már a csapatok lassan elkezdik majd a felkészülést, mind a kosárlabdások, mind a kézilabdások, mind a röplabdások. Kézilabdások már munkába is álltak. A futsalbajnokság meg 3 hét múlva gyakorlatilag rajtol. Ott még nagyon sok a kérdőjel mindegyik csapatnál, Debrecenben is, Nyíregyházán is. Ugye az utolsó pillanatban dőlnek csak el, sőt, ha úgy tudom, még most sem dőlt el 100%-osan, hogy mondjuk a szövetségtől mekkora támogatást kapnak, szerencsejátékpénz, és a többi, és a többi. Így azért nehéz tervezni, hogy nem tudod, hogy mennyiből gazdálkodhatsz. A játékosok, akik értékesebbek, nyilván ők meg szeretnék biztosítani a helyüket, eligazolnak más csapatba, külföldre. Volt erre is például Nyíregyháza, a Rafinha Lengyelországba igazolt, sőt, van olyan játékos, úgy hallottam, akit Spanyolországból keresnek most, úgyhogy nem nehéz, vagy nem könnyű most a vezetők dolga, és 3 hét múlva már meccset kellene játszani, közben pedig még a felkészülés egy része sem indult el, úgyhogy hát kitartást a futsal csapatoknak, rájuk azért egy nehéz szezon vár.
1: De mindenképpen rajta tartjuk mi is a szemünket a futsal eseményeken, főleg, hogy egyre nagyobb becsben tartják azért a nézők is, egyre nagyobb a nézőszám, jön fölfelé egyébként a futsalnak is a nívója, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk.
0: Egy nagyon gyors, látványos játék, érdemes kilátogatni a futsal meccsekre, és hát a régiónk nagyon erős, ugye Nyírbátor, Debrecen, Berettyóújfalu, Nyíregyháza, tehát itt azért sok jó csapat van.
1: Laci, köszi a sport összefoglalót.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: sebesen.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
3: Ez a fehér ing.
2: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
3: Én azt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az usánka nevű.
2: Igen.
3: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De
2: szerintem egyébként meg jó, tehát egy nő ilyes.
3: Legyen már egy kicsit csajosabb. Ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy
2: hölgynek. De múltkor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
3: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dér Vivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
2: Hát nem most komolyan, ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
3: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát hogy szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
2: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
3: Nem. De milyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visel-e bármit.
2: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
3: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai sapkát.
2: Jó, hát a brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejjel pörögtek.
3: Igen, meg a baseball sapkát.
2: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Lefektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Úgy gondoltam, hogy úgy adom elő, mintha velem történt volna meg. Edelény utcáin sétálgattam, egy autókereskedés mellett mentem el, és akkor láttam meg, ez egy Cupra Formentor. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az autó, de zárva volt a kereskedés, meg igazából pénzem sincs rá, de még jogosítványom sem. Kicsit ugyan ittam is, éppen ezért bátorságot szereztem, hogy na kinyitom én magamnak ezt az autókereskedést. Egész hamar megtaláltam a kulcsot. Volt már nekem egyébként vezetéssel kapcsolatos élményem, úgyhogy megvolt a tapasztalat, tehát úgy be tudtam indítani. Nyilván rájön az ember, főleg, hogy rá is ér, zárva van, tehát senkit nem tartok fel. Beindult az autó, fú, nagyon jó hangja van, nagyon tudtam egyébként, hogy ez az a fajta, ami több mint 300 lóerős. Igazából pontosan nem tudom, hogy ez most melyik motorral felszerelt, mert rá van írva, csak olvasni sem tudok. Na igen, ám csak azon,
2: jól hangzik.
1: Azon gondolkodtam, hogy de oké, hogy itt ülök az autóban, ami mindig is álmom volt, de hogy jutok ki innen? Mert a kapukulcsot meg nem találtam meg. Aztán addig meddig gondolkodtam, hogy hát azért ez mégiscsak biztos van, vagy másfél tonna, bár mondjuk fogalmam sincs arról, mert ugye nem sok iskolát végeztem, tehát nem tudom mennyi az a másfél tonna, csak szokták mondani, hogy nehéz autó. Úgyhogy megpróbálom a kapun keresztül az autóval. Sikerült is, szóval ki tudtam törni a kereskedésből. Hát én még életemben nem voltam ilyen boldog. Fütyöréztem, lehúzott ablakkal, kiabáltam, autókáztam, és egyszer csak nem tudom, hogy kerültem Izsófalvára, sose jártam még itt, és hát éppen ez okozta a vesztemet, mert nem tudtam azt, hogy egy árok van az út szélén, és hát nem bírtam megtartani az autót, ugye még most vezettem ezt a Formentort először, és belepukkantam az árokba. Hát az Istennél nem tudtam onnan kijönni, hát mondom, mi legyen, hagyjam itt az autót, de hát nem, hát most hullott az ölembe szinte álmaim autója, tehát hogy ezt én így nem hagyom annyiban. Próbálkozom. Na, látom, hogy a messziről jön ott egy autó, kiszáll belőle két srác, hogy oda jön segíteni, na mondom, akkor majd velük együtt valamit, hát ha ki tudják húzni, tolni. Sehogy sem bírtunk kimászni az árokból, úgyhogy a két srác amúgy nagyon rendes volt, István és Bence, emlékszem is rájuk. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és hát elárultam nekik, hogy lopott az autó, de hogy nem mondják már el senkinek. És látszott rajtuk, hogy megbízhatóak, tehát hogy tudnak titkot tartani. Telefonáltak is, hogy hívnak még segítséget, hogy egy autómentővel kihúzzuk innen. De Bence és István átvert engem. Na, mert a körzeti rendőrök. Megbízottat hívták, mert ők is rendőrök. Hát ez volt az én esetem.
2: Ez az igazi lúzer. Ezek az igazi lúzerek. Veled beszéltük a fickót, aki Amerikába vetült az egyik házba, és bement zuhanyozni?
1: Azt nem.
2: Nem. Szóval történt ott is. Akkor most elmentem, betörtem egy ház.
1: Erről van szó. De ez olyan, mint amikor a cellában ülünk, és ki tud nagyobbat mondani.
2: Elutaztam Amerikába. Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy ott van egy üres lakás, bemegyek a lakásba. De hát megizzadtam a betörés kerülés közepén. Gondoltam, hogy
1: ez a stressz izzadság volt.
2: Igen, a legjobb ötlet most bemenni a zuhanyzóba és lezuhanyozni. Elkezdtem zuhanyozni, de közben viszont azért arra volt eszem, hogy bezárjam az ajtót.
1: Még jó, nehogy valaki rányisson.
2: De hazajött a tulaj, aki elkezdett dörömbölni, hogy azonnal hagyjam el a zuhanyzót, mert hogy én betörtem a házba.
1: Hát csak egy kiálltam az ajtó.
2: És hogy mit képzel? Na de én meg megijedtem ettől, hogy hát ez az ember ez meg akar engem ölni, úgyhogy gyorsan hívtam a rendőrséget, a 911-et, Amerikában úgy kell, hogy azonnal vonuljanak ki, mert engem meg akarnak támadni zuhanyzás közben. A tulajdonos közben szintén hívta a rendőrséget, hogy valaki betört a házába, és zuhanyzik éppen az zuhanyzó. És a rendőrség között már hívták a rendőrséget, már úton
1: van. Másik ügyben.
2: Az elkövető már telefonált.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Bóka János lett a Fidesz új frakció vezetője. Belső ellenőrzés rendelt el Vitézy a Lázár Infók ügyében. Már a Revolut számlákra is érkezhet inkasszó. Karbantartást jelentett be az MBH Bank és a Raiffeisen Bank. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Bóka János választotta meg új frakcióvezetőjének a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. A döntésre a párt keddi frakcióülésén került sor, a kinevezésről Orbán Viktor is beszámolt közösségi oldalán. Új vezetőre azért volt szükség, mert Gulyás Gergely július közepén lemondott a posztról. Távozását azzal indokolta, hogy az alaptörvény módosítása miatt a következő ciklusban már nem lehet országgyűlési képviselő. Bóka János eddig frakcióvezető helyettesként dolgozott, neve pedig már korábban felmerült a lehetséges utódok között. A választás politikai vitákat is kiváltott. Magyar Péter miniszterelnök keddi felszólalásában élesen bírálta az új frakcióvezetőt. Belső ellenőrzés rendelt el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Lázár Infók finanszírozása miatt. A tárcavezető szerint felmerült, hogy a korábbi kampányeseményeken minisztériumi erőforrásokat is használhattak. Vitézy arról számolt be, hogy a minisztériumnál átvett audiovizuális eszközökön és háttértárakon Lázár Infóhoz kapcsolódó anyagokat találtak, miközben korábban azt állították, hogy a rendezvényeket nem állami pénzből finanszírozták. A miniszter szerint 2025-ben több mint 100 millió forint értékben történt eszközbeszerzés a tárcánál, amely televíziós minőségű élő közvetítések lebonyolítására is alkalmas volt. Az ügyben jelenleg is folyik a belső vizsgálat, Vitézy szerint pedig az állami számvevőszéknek is lehet feladata. Előzetes bejelentés nélkül megjelentek az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A politikus a történteket példátlan lépésnek nevezte, amellyel állítása szerint a kormánypártok a Fidesz jogi ellehetetlenítésére tesznek kísérletet. Magyar Péter miniszterelnök szintén megerősítette a házkutatás tényét, hangsúlyozva, hogy ők is várják az ügyészség hivatalos tájékoztatását az ügyben. Már a Revolut számlákra is érkezhet végrehajtói inkasszó. Sajtó értesülések szerint megjelentek az első ilyen korlátozások a digitális pénzügyi szolgáltatónál vezetett számlákon. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben tájékoztatja arról, hogy a számlájukon ideiglenes korlátozást alkalmaztak. A NAV már korábban jelezte, hogy az adótartozások a Revolutnál vezetett számlákon sem rejthetők el. A beszámolók szerint a végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fiúk telepét, így a jogszerű végrehajtási eljárások a digitális bankszámlákra is kiterjedhetnek. A változás azt jelzi, hogy az online pénzügyi szolgáltatások használata sem jelent mentességet a hivatalos tartozások behajtása alól. Tervezett rendszerkarbantartás jelentett be az MBH Bank és a Raiffeisen Bank. Az MBH ügyfeleit július 22 és 26-a között több ütemben érinthetik a szolgáltatás kiesések. Korlátozások lehetnek egyebek mellett az azonnali forint átutalásban, a vállalati netbank használatban, valamint egyes szépkártyás szolgáltatások működésében. A Raiffeisen Bank július 26-án vasárnap délelőtt végez karbantartást, amely a csoportos beszedési megbízások ügyintézését érinti. A pénzintézetek hangsúlyozzák, hogy a bankkártyás fizetés és a készpénzfelvétel a legtöbb esetben zavartalan marad. Az ügyfeleknek érdemes a fontosabb utalásokat és banki ügyintézést előre megtervezni, illetve indulás előtt ellenőrizni a bankok aktuális tájékoztatását. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahouse elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. A valódi prémium szegmensben, vagyis a 300 millió forint feletti ingatlanoknál ugyanakkor nem nőtt a forgalom. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapesthez és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: térségünkben a folytatásban egy-egy futó záporzivatar előfordulhat, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorítana a képviselői hiányzások kezelésén Forsthoffer Ágnes. Erős első fél évet zárt a Budapest Airport. Fontos teendőjük lehet az egyszerűs családoknak az iskola kezdési támogatás miatt. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Júniustól nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat Forsthoffer Ágnes házelnök, aki átmenetileg a köztársasági elnöki feladatokat is ellátja. Közösségi oldalán azt írta, bizonyos esetekben képviselői illetmény csökkentésre is sor kerülhet. Forsthoffer Ágnes az ülés-termi konfliktusokról is beszélt, szerinte a jelenlegi házszabály nem ad elég hatékony eszközt az elnöklő kezébe, ezért ősszel finom hangolásra lehet szükség. Reálisabb fegyelmi szabályokat és szankciókat szeretne, ugyanakkor a több milliós büntetéseket túlzónak tartja. A házelnök arról is írt, hogy nem fogadta el a felkínált elnöki rezidenciát és a magáncélű autóhasználatot sem. Erős első fél évet zárt a Budapest Airport január és június között. Közel 10 millió utas fordult meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, ami 5,47%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Csak júniusban több mint 1,9 millió utast regisztráltak, ez közel 13%-kal haladja meg a tavalyi adatot. A legnépszerűbb úti cél továbbra is London volt, amelyet Isztambul és Tel Aviv követett. A repülőtér forgalmát az új hosszú távú járatok is erősítik. Idén 4 új interkontinentális összeköttetés indult, Torontóba, Philadelphiába, Szőulba és Riádba. A számok alapján továbbra is élénk a légiutazások iránti kereslet. Fontos teendőjük lehet az egyszülős családoknak az iskola kezdési támogatás miatt. A támogatás automatikusan érkezik, de csak azoknál tudja megállapítani a jogosultságot a magyar államkincstár, akik hivatalosan is szerepelnek a nyilvántartásban egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékhoz kapcsolódóan. A státuszválás vagy külön költözés után nem frissül automatikusan, ezért akit érint, annak érdemes minél előbb bejelentést tennie. Az ügyintézés online ügyfélkapunk keresztül vagy személyesen kormányablakban is elindítható. A támogatás első 50 ezer forintos részletét legkésőbb augusztus 24-ig utalják, a második részlet pedig novemberben érkezhet. Az OTP Bank megvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, a Luminort. A Magyar Pénzintézet megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőke alapok konzorciumával és a DNB Bankkal az akvizícióról. A tranzakció az OTP szerint új fejezetet nyílt a csoport nemzetközi növekedésében. Jelenléte 14 országra bővül, mérleg fő összege mintegy 13%-kal nő, az eurózónán belüli működése részt arányosan pedig eléri az 50%-ot. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában is jelen van, és 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el. Az OTP célja, hogy tovább erősítse a bank szerepét a balti államokban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Csökkent a pollen terhelés térségünkben is, és nem várható fronthatás sem, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, csökkenhet a vérnyomás. A maximumok 23.

0: 28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Éva Max, Patufék itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 41 perc van. Remélhetőleg mindenkinek pihentető alvása volt, jó éjszakája, senkit nem vert fel a párja horkolásra, senkit nem zavart ez a fajta tevékenység. Ha mégis, akkor pedig neked szól a ma reggel témája a horkolással kapcsolatban, ami egyébként maga a garat és a felső légutak alvás közbeni szűkülete vagy elzáródása miatt jön létre. A kérdés pedig leginkább az, hogy mit tehetünk ellene. Egyébként a hátterében állhat borsövényferdülés, meg nagyobb adott mandula, túlsúly, dohányzás vagy életkor. Jó, de mit tegyünk? Mi az ellenszer? Mi a praktika? És mi az eszköz? No, hát neked milyen praktikáid és eszközeid vannak a horkolás ellenszeriül? Ez a kérdésünk egyébként páros Cinema City Magyarország mozi belépőért a kommentelők között, tehát ezt sorsoljuk ki, és gyűjtjük közben az információkat, nem csak a horkolás témájában, hanem az utakról is. Hogyha van egy jól irányzott és valós információd, akkor én arra nagyon számítanék. 0620-316-3000. És hát közben Magdolna, Lipót és Krisztina névnap van, úgyhogy ne feledjétek felköszönteni őket.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Doji és Somebody That I Used To Know, hát ez volt annak idején, most pedig Doji és az Anxiety itt a Szerencsében. 6 óra 52 perc van, kint van Facebook oldalunkon a témánk, és hát gyűjtjük a horkolás ellenszerét, illetve eszközöket, praktikákat, amelyek nálatok beváltak. Hát elég sok mindent írtak a kedves hallgatók, orrot befogni, kicsit lögdösni, mindig elaludni hamarabb. Jó, nyilván ezekkel azért azt gondolom mindenki tisztában van, itt most valami konkrétabb példára lenne szükség, vagy eszközre. Felébreszteni, aki nem alszik, nem horkol. Na hát ez is nagyon jó. Úgyhogy remélhetőleg mindenkinek pihentető éjszakája volt, hogyha a horkolás nem hagyott aludni, akkor várunk Facebook oldalunkon a témában. Ha pedig mozi jegyet nyernél, akkor is ide várunk. No, hát és amit nem vártunk, az üzemanyagára emelkedése. A mai naptól érkezik 6 forintos benzin, 9 forintos gázolaj emelkedéssel. Így a 95-ös benzin már 600 forint fölött, a gázolaj pedig 620 fölé is kúszik, vagy 630 közelébe. Ezek egy átlagárak. Na de hát így alakulunk jelenleg. És úgy, hogy a friss hírek előtt azért még egy nagyszerű újdonság. J-Lo-val és David Guettával érkezik a Save Me Tonight, én meg remélem, hogy te is megérkezel biztonsággal, hova tartasz.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Campus Fesztivál miatt az Ady Endre Sugár úton egész a Pallagi útig a korlátozás miatt ott kordonozási munkálatok végéhez közelednek már, és ott egyáltalán nem megyünk arra, mert ugye a munkálatokat ha tudják végezni az emberek. A Kínai utcától a Bentérig megint csak tart a építési munkálat, amit én szintén nagy figyelmet igényelnek kellene közlekedni, és a jelzőtáblásnak megfelelően. A Kossuth utca Burgundia út kereszteződésénél ismételten lezárták a külső sávokat. Balesetmentes közlekedést kívánok én mindenki számára.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Lopott ékszerekkel kereskedtek Debrecenben. Sebességkorlátozást készítenek elő a debreceni diószegi út végén. Ezüst érmet nyert egy debreceni diák a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint több debreceni házba is betört, majd a lopott aranyékszereket zálogházakban adta el. A vádírat szerint az elkövető 2023. szeptembere és 2024. novembere között 10 ingatlanba jutott be, ahonnan főként készpénzt és aranyékszereket vitt el. A lopással okozott kár esetenként 75 ezer forinttól 1,3 millió forintig terjedt, készpénzből pedig volt, amikor 790 ezer forintot zsákmányolt. Az ékszereket debreceni zálogházakban adta le, a zálogjegyeket pedig két ismerősének értékesítette, akik kiváltották azokat. A rendőrség az ékszerek egy részét lefoglalta és visszaadta a tulajdonosoknak. A betörőt lopással, társait pénzmosással vádolják. Sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni diószegi út végén. A tervezett korlátozás a lakott terület határát jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti útszakaszt érinteni. A környéken élők korábban több közlekedés biztonsági intézkedést is kértek, köztük zebrát, közvilágítást, trafiboxot és sebességcsökkentést. A Magyar Közút a Civil Fórum Debrecen Egyesület megkeresésére azt közölte, a rendőrség és az önkormányzattal együttműködve a baleseti adatok figyelembevételével készítik elő az egységes 50 km per órás sebességkorlátozás bevezetését. A tervek szerint az új táblákat még az iskola kezdés előtt kihelyezik. Ezüstérmet nyert a debreceni Vámosi Bendegúz Péter a 67. Nemzetközi Matematikai Diák Olimpián. A középiskolások világversenyét idén Sanghajban rendezték meg július 10 és 21-e között. A vasárnapi eredmény hirdetésben a magyar csapat minden tagja érmet szerzett, egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárták a versenyt. Vámosi Bendegúz Péter a debreceni Fazekas Gimnázium diákjaként képviselte Magyarországot, és korábban a debreceni önkormányzat Civis Talentum ösztöndíját is megkapta. A magyar csapat a 117 résztvevő ország nem hivatalos pontversenyében a 16. helyen végzett. A következő Nemzetközi Matematikai Diák Olimpiát 2027-ben Budapesten rendezik meg. Folytatódik Debrecen Szepesen a vízellátási hálózat fejlesztése és a környező úthálózat korszerűsítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint július 22-től indul a kivitelezés második üteme, amely Szepes belterületét érinti. A munkákat 100 méteres szakaszokban végzik, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Az első héten régészeti földmunkák zajlanak, ezek még nem járnak az útpálya bontásával, követően kezdődik a vezetéképítés. A lakóingatlanok megközelíthetőek maradnak, az áthaladás is biztosított lesz, időnként várakozásra azonban számítani kell. A lezárások ideje alatt Szepes a 481-es főút felől közelíthető meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A Városunkban egy-egy futószápor, zivatar előfordulhat, de jelentős csapadék nem várható. 23-28 fokos maximumokra készülhető.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra 12 perc van, horkolásmentes szép reggelt kívánok mindenkinek, most már irány akkor a munkahely, és hát remélhetőleg mindenki célba ér biztonsággal, higgyétek el, nagyon várnak benneteket a kollégák is, meg a főnök is, de hát hogyha valaki otthonról dolgozik, akkor a család vagy a gyerekre számít rá igazán, főleg, hogy nyári szünet van. Na, de hogy a horkolás mennyire meg tudja nehezíteni az ember életét, meg a kialvatlanság, főleg nyilván, ami ebből adódik, azt szerintem mindenki ismeri. Na és hogy milyen praktikák vannak, ezeket keressük, a horkolás ellenszerét Facebook oldalunkon gyülekezünk. Többen csak annyit írtak kommentbe, hogy követem, úgyhogy valószínűleg ott is nagy szükség lenne a segítségre. Na mondom, hogy eddig egyébként miket gyűjtöttünk össze, és akkor meglátjátok, hogy ti mit próbáltatok ki, mi az, ami esetleg használt, mi az, amit még nem is ismertetek. Például az oldalbordába rugás, írja ezt Niki. Szerintem ez az egyik legalapvetőbb dolog, hogyha a horkolásról van szó. Aztán orrtapasz, bár egyébként ott is megoszlanak a vélemények, valakinél segít, valakinél semmi haszna. Orrot bedugni, illetve kicsit lögdösni finoman. Aztán írja ezt Dani egyébként, és fura az, hogy azért itt is olvastam olyat, hogy nők is horkolnak, szerintem az a ritkábbik eset, ez inkább ilyen férfi szokás. Azt mondja, bögdösés, ha fáradt vagyok, akkor csak a fejemre húzom a párnát, vagy esetleg a másik fejére. Aztán oldalfekvésben alszom, azt mondja nekünk például Vanda, hogy a férjem sokszor meglök, de nem igazán használ, mert folytatom tovább állítólag. És jön a beszéd hajnalban, hogy nem igaz, hogy már megint horkolsz és nem tudok aludni, de az orrtapaszt se használ, hiába teszem fel a férjem szerint. Aztán oldalt alvás, szerintem az egyik legjobb praktika, hogyha hamarabb elalusztok. Azt mondja nekünk Mercedes, hogy szerencsére engem nem zavar, simán alszom, amúgy orvosi kivizsgálás, és ha szükséges, akkor műtét később, ez később mindkét félnek pihentetőbb lesz. Hát nyilván csak be kell vállalni hozzá egy műtétet. A hátterében pedig, mint említettem is, orrsövényferdülés is állhat, vagy megnagyobbodott mandula, de akár a túlsúly, dohányzás, vagy az életkor is okozhat ilyen dolgokat. Sokan írják még azt is, hogy a külön szoba, igen, az is sokat segíthet, valakinek a párja nem horkol, te nagyon szerencsés vagy, azt írja Rita, semmi, ha álmos vagyok, akkor alszom. Na, és hogy neked mi a praktikád, mi az ellenszered horkolás ellen? Na, ezeket gyűjtjük össze, és remélhetőleg valamit azért csak találunk majd, ami segíthet olykor-olykor. SMS és Viber számunkon pedig a pontot partira lehet belépőért játszani, méghozzá azzal, hogy elkülditek a pont ott szavakat, SMS és Viber 0623 16 3000, és a műsor végén pedig majd sorsolok egy páros belépőt, ugyanis holnap este pontot parti, pontváró, felvételi, ponthatár parti a Sóstó Gardenben, így ha szeretnétek ott lenni, akkor másodmagatokkal erre van is lehetőség. Ma is minden egyes műsorban lesz majd ilyen játék, szóval, hogyha mairól, vagy a mostani keltetős játékról lemaradnátok, esetleg nem nyernétek, akkor ott van még a többi műsorsáv is. Szóval várom az üzeneteiteket, akár a pontot parti játékában, akár a horkolás témájában. A jó zenékre viszont nem kell tovább várnunk, itt van Olivia Dean.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Itt van.

0: vezetőjének a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. A döntésre a párt keddi frakciülésén került sor, a kinevezésről Orbán Viktor is beszámolt közösségi oldalán. Új vezetőre azért volt szükség, mert Gulyás Gergely július közepén lemondott a posztról. Távozását azzal indokolta, hogy az alaptörvény módosítása miatt a következő ciklusban már nem lehet országgyűlési képviselő. Bóka János eddig frakcióvezető helyettesként dolgozott, neve pedig már korábban felmerült a lehetséges utódok között. A választás politikai vitákat is kiváltott, Magyar Péter miniszterelnök keddi felszólalásában élesen bírálta az új frakcióvezetőt. Belső ellenőrzés rendelt el Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Lázár Infók finanszírozása miatt. A tárcavezető szerint felmerült, hogy a korábbi kampányeseményeken minisztériumi erőforrásokat is használhattak. Vitézi arról számolt be, hogy a minisztériumnál átvett audiovizuális eszközökön és háttértárakon Lázár Infóhoz kapcsolódó anyagokat találtak, miközben korábban azt állították, hogy a rendezvényeket nem állami pénzből finanszírozták. A miniszter szerint 2025-ben több mint 100 millió forint értékben történt eszközbeszerzés a tárcánál, amely televíziós minőségű élő közvetítések lebonyolítására is alkalmas volt. Az ügyben jelenleg is folyik a belső vizsgálat, Vitézi szerint pedig az állami számvevőszéknek is lehet feladata. Előzetes bejelentés nélkül megjelentek az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A politikus a történteket példátlan lépésnek nevezte, amellyel állítása szerint a kormánypártok a Fidesz jogi ellehetetlenítésére tesznek kísérletet. Magyar Péter miniszterelnök szintén megerősítette a házkutatás tényét, hangsúlyozva, hogy ők is várják az ügyészség hivatalos tájékoztatását az ügyben. Már a Revolut számlákra is érkezhet végrehajtói inkasszó. Sajtó értesülések szerint megjelentek az első ilyen korlátozások a digitális pénzügyi szolgáltatónál vezetett számlákon. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben tájékoztatja arról, hogy a számlájukon ideiglenes korlátozást alkalmaztak. A NAV már korábban jelezte, hogy az adótartozások a Revolutnál vezetett számlákon sem rejthetők el. A beszámolók szerint a végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fiúk telepét, így a jogszerű végrehajtási eljárások a digitális bankszámlákra is kiterjedhetnek. A változás azt jelzi, hogy az online pénzügyi szolgáltatások használata sem jelent mentességet a hivatalos tartozások behajtása alól. Tervezett rendszerkarbantartás jelentett be az MBH Bank és a Raiffeisen Bank. Az MBH ügyfeleit július 22 és 26-a között több ütemben érinthetik a szolgáltatás kiesések. Korlátozások lehetnek egyebek mellett az azonnali forint átutalásban, a vállalati netbank használatban, valamint egyes szépkártyás szolgáltatások működésében. A Raiffeisen Bank július 26-án vasárnap délelőtt végez karbantartást, amely a csoportos beszedési megbízások ügyintézését érinti. A pénzintézetek hangsúlyozzák, hogy a bankkártyás fizetés és a készpénzfelvétel a legtöbb esetben zavartalan marad. Az ügyfeleknek érdemes a fontosabb utalásokat és banki ügyintézést előre megtervezni, illetve indulás előtt ellenőrizni a bankok aktuális tájékoztatását. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahaus elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. A valódi prémium szegmensben, vagyis a 300 millió forint feletti ingatlanoknál ugyanakkor nem nőtt a forgalom. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapesthez és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 360, a svájci frankot 389, az amerikai dollárt 315 forintos áron jegyezte a bank.

0: Ügyben a folytatásban egy-egy futó záporzivatar előfordulhat, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Jó zene, ez a Sunshine FM. 7 óra 41 perc van, közben megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokorom, hello.
0: Horkolsz? Mit tudsz róla? Mit mondanak rólad?
1: Hát, állítólag néha igen.
0: Állítólag, hát igen, ugye az ember nem önmagáról nem tudja ezt.
1: Igen.
0: Engem, mikor felkeltenek, hogy már megint horkoltál, akkor én mindig olyan szinten felriadok, hogy azt szoktam mondani, hogy hát de nem is aludtam. Pedig állítólag, igen. Tehát, igen, alszik közben az ember, csak ugye mi nem vesszük észre. Keressük a horkolás ellenszerét, és hát a Facebook oldalunkon az a kérdés, hogy milyen eszköz, illetve praktika vált be. Hát itt a legkülönféléptől kezdve, tehát az orr és vagy száj betapasztása, vagy a kettő egyszerre, ugye az biztos nagyon sokat segít, csak ne lehetett
1: egyszer
0: sokáig. Igen, ott két perc után nem igen lesznek zajok. Aztán oldalba rugdosás, bordán bögdösés, ezek segítenek.
1: Nincs hománusabb módszer, már lehetett kapni ilyen tapaszokat, meg ne, van tapasz, ilyen műanyag, valami cucc, amit a szádba raksz, vagy az orrodba. Teniszlabda, nekem ugye ez volt a kedvencem.
0: Hát belefér a szádba.
1: Nem, a hátadra kell rögzíteni egy teniszlabdát, ennyi. És hogyha azt felrakod egy gumival, vagy nem tudom mivel, akkor nem alszol a hátadon, és állítólag az oldalodon meg nem horkolsz.
0: És ez kényelmes egyébként, nem hogy kényelmes, nyomja a hatodik csigolyát?
1: Nem, de pont ezért nem is fekszel úgy.
0: És hanem nem is alszol.
1: Hanem így átfordulsz az oldaladra, vagy a hasadra.
0: Aha, ez a cél, persze, értem, hogy ne aludjál, mert az ébren lévő ember nem horkol. És így alszol elközben. Tenyeres, fanák.
1: Meg kell róla, már megint beütötte. Én agasztom.
0: Ez az Marci. Úgyhogy azt mondja például Zalán, hogy nem alszom olyannal, aki horkol.
1: Ez na is jó. Egy megoldás.
0: Meg azt írta valaki, hogy le kell cserélni a párodat. Hát de nincs arra garancia, hogy akire lecseréled, az nem fog horkolni.
1: Szörnyű egyébként olyan emberrel aludni, aki horkol, és nekem ilyen szempontból szerencsém van, mert
0: én nem alszom ilyen.
1: Én horkolok, de én ezt mondom, hogy nekünk szerencsénk van. De volt annak idején, amikor még gyerek voltam, egy olyan nyaralás, ahol ahol két olyan emberrel kellett egy szobában lennem, akik brutálisan horkoltak. De ráadásul úgy, hogy ilyen, igen, és nincs esélyed sem, hogy te hamarabb elalszol, nincs, mert ők elolvasták a gyors elalvó kézikönyvét, azt kívülről belőle.
0: Meg voltak katonák, szerintem a fronton.
1: Figyelj, ennyit mondtak mind a ketten egyébként, tudták, hogy horkolnak, és nagyon hangosan, hogy menjél te zuhanyoz először, és próbálj meg elaludni, amíg mi zuhanyzunk, mert utána nem lesz esélyed. Na, így is történt. Konkrétan utána, mikor egy szomszéd szobába átköltöztem, inkább nem lehetett elviselni, még a falon keresztül is hallottad.
0: Tehát, az volt az érdekes, hogy már a zuhanyzóból horkolva jött ki.
1: Mondjuk az már gyanús lehetett volna, hogy az egyik őknek az volt a beceneve, hogy Rozmár. Tehát ez...
0: Tehát így... Úgyhogy... Várjál, mert a rozmárokról egyébként azt is hallani, hogy egész nagy... testrésszel vannak ja, megáldva.
1: Az nem derült ki. Minden esetre brutális. És amikor így sztereóba, és már három napja nem alszol, mert nem tudsz aludni tőlük, az nagyon rossz. Tehát azért mondtam, hogy tényleg azoknak a pároknak, akik olyan ember mellett fekszenek, meg alszanak, akik rendszeresen horkol, és nagyon hangosan, meg hát úgy vannak ezek az alvási apnoék, amikor felhorkan, mert kimarad egy-egy lélegzés, vagy ilyesmi, az meg kimondottan árt a szívnek, az agynak, tehát az nem egy egészséges, azt ki kell vizsgáltatni.
0: Na, tehát akkor igazából mi vagyunk ezeknek az elszenvedői, nem is azok, akik hallgatják. Meg egyébként is, igen, tényleg ez a legjobb praktika, hogy te hamarabb aludjál, mint a másik. Oké, vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés, nekem például ez utóbbi van.
1: Igen.
0: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag, szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
1: láttam
0: esetben.
1: Láttam már orrsövény műtétet. Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg minden. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy ez egy rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
0: Nehéznek is bevonzottad.
1: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak között a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy milyen szép orrsövény ferdülésed van nekem.
0: Mégiscsak kihúztad magad. Köszönöm szépen, doktor.
1: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
0: Nem tudom, hogy alakul ki. Fogalmam sincs. Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. Ilyen praktikák.
1: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák. Végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
0: A gumizene kellemes, mutatom.
1: az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
0: De nem itt, egy másik rádióban.
1: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizené. És berohant a főnök, mert a telefont sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
0: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megérje megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
1: Most már igen.
0: Igen, tehát, hogy,
1: meg hogy, most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 ér, vagy mennyiért kell venni.
0: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
1: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
0: Az mentolos, vagy ilyen?
1: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orjukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
0: Laci feltette, majd egy perc múlva...
1: Igen, már én is úgy örököltem meg, mert egy barátom nekem adta, mert mondta, hogy figyelj, megvettem, igazából 12 darab volt, kettőt kipróbáltam, nem volt jó. Átveszed a maradék 10-et, mondom, persze, adjad, kész. Na, kettőt kipróbáltam, azóta ott van a fiókban, megkeresem, elhozom neked. Próbált ki, körbejár majd mindenki.
0: De, nem... de várj, azt mondod, hogy leesik, hát akkor a egy-egy végét, hát várj, körbe lehet szikszalagozni a fejeden.
1: Úgy mondjuk már működhet. Tehát igazából, hogyha ez jó, akkor ez működik. Hát Forma 1-es pilóták is, meg mindenki használják a sisak alatt. Igen, igen.
0: Igen, hogyha szétfeszíted, valóban jobban kapsz levegőt.
1: Ennyi. És akkor nem a szádon veszed,
0: miért,
1: és nem
0: miért mit születtünk? Tehát, hogy ez valami... Az evolúció félre.
1: Jó, hát nagyon sok ilyen hülye kérdés van bennem is egyébként, hogy mi szükség van, amikor megfázol az orrfolyásra, meg a többire, hogy az mit csinál?
0: Hát ott távozik a váladékkal a baktérium.
1: Hát nem tudom, nem lehet.
0: Nem fér el bent.
1: Nem tud máshol távozni?
0: Hát éppen
1: humánusabb módszerrel. Tehát még az is, nem elég, hogy szenvedsz, hogy beteg vagy, de még levegőt se kapsz, hogy ez mitől?
0: Hogy miért nem a fülünkből folyik, igaz?
1: Hát de, valakinek a füléből is.
0: Na jó, horkolunk tovább, vagy legalábbis témázunk, keressük a horkolás ellenszerét. Neked milyen eszközöd, praktikád van, ami bevált? Facebook oldalunkon gyülekezünk, itt pedig jó zenéket hallgatunk.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bing Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bing Patika, a gondoskodó választás.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
6: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt és jótat mindenkinek. Debrecen útjaint pedig kicsikét átvesszük itt Horváth László gépjármű szakoktatóval. Mire figyeljenek ma az autósok? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát ugye mai nappal megkezdődik a Campus Fesztivál, és ennek a környezetét, ha lehet, autóval kerüljük, mert olyan torlódást tapasztaltunk már tegnap is, hogy inkább gyalog közlekedjünk azon a szakaszon. A 33-as számú bővonal bevezető szakaszán ki bevezető részén egy-egy forgalmi sávot ismét lezártak, és itt nagyon figyelünk a kihelyezett jelzőtáblákra. Sinai utcától a Bentérig javítják, illetve átalakítják a buszmegállókat, tehát ott is csak egy-egy sávval nagyon nehezen lehet közlekedni, és a Burgundia Csapó utcát említeném még meg, ott továbbra is szálltunk két hatalmas adjuk, és csak egy sávban lehet közlekedni. Hát én kitartás, hogy balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
2: Így legyen, köszönjük László, jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Beismerte ismerőse halálos bántalmazását egy mikepécsi férfi. Életfogytig tartó fegyházat kérnek egy brutális emberölés ügyében. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. Földi Betti vagyok, szép napot kívánok, imád részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Halált okozó testi sértés miatt indított eljárást a rendőrség egy 34 éves mikepécsi férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint július 14-én találtak egy holttestet Mikepécsen, a Vén szőlőskertben. A boncolás alapján felmerült, hogy az elhunyt halálát idegenkezőség okozhatta. A nyomozók tanúkat hallgattak meg, nyomokat kerestek, majd rövid időn belül eljutottak a feltételezett elkövetőhöz. A férfit gyanúsítottként hallgatták és részletesbe is ismerő vallomást tett. A gyanú szerint még 2025-telén közös italozás után vita alakult ki közte és ismerőse között, akit olyan súlyosan bántalmazott, hogy belehalt sérüléseibe. Életfogytig tartó fegyház büntetés kiszabását, illetve a korábbi büntetések súlyosítását indítványozta a debreceni fellebbviteli főügyészség egy brutális emberölési ügyben. Az elsőfokú ítélet szerint négy vádlott 2023. januárjában italozás után felkereste ismerősét, hogy pénzt szerezzen tőle, majd az udvaron és a házban is bántalmazták. A sértett az éjszaka folyamán belehalt sérüléseibe. Az elkövetők a lakásból 38 ezer forintot vittek el, majd a pénzt elosztották egymás között. A debreceni törvényszék a vádlottakat előre kitervelten nyerességvágyból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 16 és 20 év közötti fegyház büntetése ítélte. Az ügyészség szerint ezek a büntetések indokolatlanul enyhék, az ügyben másodfokon a debreceni ítélőtábla dönt. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A stratégiai együttműködés célja, hogy szorosabb kapcsolat jöjjön létre az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a gyakorlati természetvédelmi munka között. A két intézmény kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza, a Nemzeti Park régóta fontos helyszíne a debreceni hallgatók terep gyakorlatainak. Az új Bükki természetvédelmi és erdészeti kihelyezett tanszék lehetőséget ad arra, hogy a diákok közvetlenül elismert szakemberektől tanuljanak a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összefüggéseiről. Az együttműködés a természetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a mezőgazdasági képzés területén is új eredményeket hozhat. A legnépszerűbb nyári diák munkára már beteltek a helyiek Debrecenben, de a diák szövetkezetek szerint továbbra is sok lehetőség várja a fiatalokat. A nyári szünetben sokan strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben vagy vendéglátó helyeken vállalnak munkát. A cégek elsősorban a 18 év feletti diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcs feldolgozó munkákban helyezkedhetnek el. A diák szövetkezetek a nyári időszakban jóval több fiatalt közvetítenek ki, mint a tanév során. A foglalkoztatást a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 programja is segíti, amely júliusban és augusztusban támogatja a 25 év alatti fiatalok munkavállalását.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A változékony időjárás következtében a pollen terhelés városunkban is a következő napokban várhatóan lényegesen nem változik. Nincs fronthatás sem, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 13 perc van, további szép reggelt kívánunk mindenkinek. Facebook oldalunkon találtuk egy témát horkolással kapcsolatban, hogyha van egy jó sztoritok és éppenséggel egy praktikátok, ami segíthet leküzdeni a horkolást vagy a horkoló embert, akkor várjuk ezeket az ellenszereket, és a komment ellenében valaki egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt nyer majd meg megint. Na és akkor...
2: Ott lehet még jól aludni, a moziban.
1: Amikor sötét van, finom hűs helyiség.
2: És követve az új trendeket, 3,5 órás egy film, megetted az összes popcornt, és megittad az összes üdítődet a reklám alatt. Mert mi csinálunk, nem? Beesel a moziba, azonnal elkezdett befalni. Én most voltam a közelmúltban egy ilyen csillagdában, ahol a ilyen planetárium is kivetítették a bolygót.
1: Csillagda.
2: Igen, ez a neve. Bükki csillagda. És baromi jó egyébként. Tehát, hogy befekszel, és ott úgy van a mozi, hogy szó szerint így feküdni kell szinte a széken, mert hogy a plafont nézed egy planetárium. És akkor mutatják a csillagoknak, meg a bolygóknak a keletkezését, az űrkutatást. Tök izgalmas film, egy 3D-s szemű üveggel nézed, háromdimenziós, nagyon jó. Csak hát én úgy estem oda, hogy 2-3 nap nem alvás után behűtött klímás helyiség, hűvös volt, kint 35 fok. Megérkeztünk, befeküdtem, és 5 perc után én mondtam, hogy majd bögdös meg, ha jó hangosan horkolok. Tehát egyébként nagyon jó volt a film, meg minden, csak néha így ragadt le a szemem, tehát egy annyira fáradt voltam, és tényleg az a sötétség, amúgy is az a sötét ég volt, de képzeld el, hogy egyik ismerősöm például a közelmúltban járt Amerikában, és táborozott a Yellowstone Nemzeti Parkban. Kérdeztem tőle, hogy nem féltél a medvéktől? Tehát, hogy ott egy sátorozni, kint a semmi közepén.
1: Maci Lacit régóta ismered.
2: Az összes horrorfilm így kezdődik, nem? Tehát ezek és azt mondta, hogy van 3 verzió, ha a fekete medve jön, akkor üvöltözni kell, el kell zavarni, ha a barna medve jön, akkor úgy kell tetetni, mint hogyha meghaltál volna. Ha grizzly medve jön, akkor meg imádkozni kell. Azt mondta, hogy az se segít.
1: És mikor jön egy medve, ott tanakodtok, hogy figyelj, ez milyen medve, fogalmam sincs.
2: Na kérdeztem tőle, azt mondta, volt nála medve spray, mondtam, hogy nagyon jó, mert akkor jól lehet nyugodtan, és akkor nyugodtan már... pihenni éjszaka, hogy ott van nálad a medve.
1: És már nem büdös a hóna, vagy
2: nem, hanem állítólag egy ilyen fém ládába mindent el kell zárni, az összes kaját, chipset, zacskót, mindent, mert arra megy oda. És hogyha még a fogkrémet is, mert a fogkrémnek az illatát is messziről megérzi, és akkor oda megy. Na, lényeg, hogy azt mondta, hogy ő még soha nem látta úgy például az égboltot, mint ott a Yellowstone Nemzeti Parkban, hogy vaksötét, sehol a környéken egy fényszennyezés, semmi, és azt mondta, hogy így kinézett a sátorból, és mondta, hogy nem is gondoltam, hogy ennyi csillag létezik. Tehát, hogy hihetetlen, és ma meg már, ha egy városba felnézel az égre, akkor mit látsz, maximum látod a Vénusz, meg még egy-két csillagot.
1: Igen, meg folyamatosan a szemedbe világít a közvilágítás.
2: Igen. De hát Franciaországban a gyerekek maximum nézhetik ezt közösségi területeken, vagy felületeken, de már nem sokáig.
1: Igen, egyébként a Franciaországban most úgy néz ki, hogy a 15 éven aluli gyerekek nem lefelé néznek, hanem fölfelé, és nem is olyan nagy baj, én azt gondolom, de mindenki ezt döntse el magában, ugyanis kedden Franciaországban jóvá hagyták, hogy szeptembertől életben lép elsőként Európában a 15 év alatti gyermekek közösségi médiához való hozzáférésének tilalma, azaz 15 éves korukig hivatalosan, vagy legálisan, vagy hogy mondjam, a közösségi médiához nem csatlakozhatnak. Egyes felületeken, vagy egyetlen felületen sem lehetnek ott. Gondolok itt például a Facebook, Instagram, szerintem még a TikTok is, és mindenféle, ami ilyen közösségi médiához tartozó platform. Ami biztos egyébként azok után szörnyű lehet azoknak a gyerekeknek, akik, hát én 14 vagyok, 6 éve használom. Érted? Igen. És akkor egyszer csak elveszik tőled. Ez pont olyan, mint aki az alkoholistától, a dohányostól megvonják ezt, ami egyébként az élete része. Az biztos, hogy szörnyű lehet. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy mi felnőttek olykor csak így legyintünk erre az egészre, de vegyük szerintem komolyabban, mert itt elképzelhető, hogy több esetben mondjuk pszichológus bevonására is szükség lesz.
2: Nagyon sokszor ott tartják a kapcsolatot.
1: Igen, sajnos ez így van. Annyival tudnánk segíteni a gyerekeknek, hogy tudom, az öreg, amikor megmondja, senki nem hallgat rá, meg a fiatal is csak legyint, hogy semmiről nem maradtok le. Igazából akkor maradtok le, hogyha folyamatosan a képernyőt bámuljátok, mert a nagy dolgok, azok most történnek, elmennek mellettetek a gyermekévek, pont azok, amik tele lennének élménnyel, meg vidámsággal, meg olyan emlékekkel, amire jó lesz később visszagondolni. azt a rohadt telefont, azt lehet máskor is nyomkodni, majd a munkahelyen nyomkodjátok.
2: Milyen furcsa, nem? Tényleg elmész egy koncertre, és azt látod, hogy a mindenki a telefon tartja a magasba, és rögzíti, amit soha az életben nem fog visszanézni. Nem. Maximum annyi, hogy megosztja, hogy itt vagyok ezen a koncerten, micsoda élmény, látja az egész világ, tudja mindenki róla.
1: Van de háttalálsz a színpadnak, mert már posztolsz, és nem érdekel.
2: Így van. És volt is a múltkor egy ilyen fotó, egy ilyen elcsípett fotó, hogy egy ilyen 60 éves hölgy ott áll az első sorban telefon nélkül, és élvezi, és átszellemülten hallgatja a koncertet, mindenki más meg a telefonjával vagy éppen rögzít, vagy fotót csinál, vagy küldi, vagy élőzik, vagy ilyesmi. Tényleg nem normális világ, de a hülye kommentelők maradnak, nyugtass meg.
1: Azok mindenképpen.
2: Tehát akik
1: arra még nincs
2: szabályozás. Mindig mindenhez hozzászólnak, és mindig osztják az észtet olyan dolgokban is, ami abszolút nem járatosak, olyanok, mint mi. Tehát így...
1: csak nincs rádiójuk, nincs rádióműsoruk, szegénykének.
2: De hogy hihetetlen egyébként, hogy van olyan ember, akit látom, hogy olyan aktív közösségi oldal, akkor nem tudok úgy görgetni tovább, lehet, hogy ez már csak az algoritmus miatt van, hogy ő ne szólt hozzá bárkinek bármilyen posztjához.
1: Ezért van az, hogy én nem hagynám, hogy legyen a munkaügyi központban wifi, mert rácsatlakoznak, ott ülnek 8 óra hosszát egy nap, hogy várakoznak, és közben meg hülyeséget posztolnak.
2: Én meg bevezetném, hogy ne lehessen kommentelni, hanem csak lájkot tenni, meg diszlájkot, mint ami volt régen is, például akár a YouTube-on, vagy a többin. És akkor nem lenne ez a sok anyázás, meg nem lenne ez a sok mindenféle.
1: De az viszi előre, a komment viszi előre a témát, világos. Meg nyilván valahol meg kell vitatni, diskurálni ezeket a dolgokat.
2: Hol vitattad meg régen? Hát bementél a sarki boltba, meg a padon, meg a nem tudom, összefutottál ismerősöd, és megvitattad, vagy családi körben. De miért kell nekem tudni arról, hogy kis Pista, Jóska, akárhol mond egy akkora hülyeséget, amire aztán generál még 100 ilyet, és a 101. már azt terjeszti.
1: Na akkor képzeld el azt a világot, ahol már nem a közösségi felületeken témák, posztok alatt esnek egymásnak az emberek, vagy szócsatáznak, hanem akkor az életben, kint a valóságban, és akkor az lenne, hogy kinézel az ablakon, ott egy 20 fős csoport, ott 100-an állnak.
2: Hát
1: és,
2: ezt és, nem megoldottuk eddig így?
1: Hát eddig így volt, igen, de ez már visszafordíthatatlan, mert nem fogod, lehet, hogy te azt mondod, hogy jó, én mára végeztem a telefonnal, most már innentől kezdve én nem nyúlok hozzá, én nem fogom ezt követni, ezt a trendet, aztán utána rájössz, hogy de kell a munkádhoz, kell a további kapcsolattartáshoz, mindenhez kell, ez csak úgy működne, ha mindenki egyszerre letenni
2: és elmondná. De már én is észrevettem azt, hogy például a foci VB alatt eddig néztem a meccseket. Most meg azt láttam, hogy például a VB döntő első félideje az megengedte, hogy közben meg még nyugodtan a telefonomat is nyomogassam, mert annyira nem kötött le, de egyébként meg érdekelt, és akkor visszanézed a lassítást, meg a többi, de nem vagy ott, tehát ez a nem éled meg igazából azt a nem. pillanatot, és nem is emlékszel utána momentumokra, meg nem is akarsz emlékezni, hanem ezek a tényleg áttértünk erre az 1-2-3 perces maximum, vagy 30 másodperces kis videók, meg szösszenetek, és nem bírnak, például pont volt egy ilyen felmérés, nem bírnak a fiatalok végignézni egy hosszabb mozifilmet.
1: De nem bírnak megülni, órán sem igen. fognak bírni megülni.
2: Tehát jó igen. gondolat ez, igen, valamilyen szinten korlátozni kell, mert tényleg nem ez a normális. Bemész egy iskolába, 4 gyerek ül egymással szemben, mind a 4 nyomkodja a telefont, és közben egymással beszélgetnek, csak telefonon keresztül. Kibeszéli A meg B a C-t, C meg D a A-t.
1: De van közös csoport
2: közben
1: is.
2: Közben van igen. a közös csoport. Hát ez...
1: Igen, hihetetlen. Meg láttam olyan videót is, amikor tudom, a DJ felpörögve zenélt, nagyon ütemes zenék, nagyon nagy buli, és ráfordul a kamera a közönségre, és az emberek állnak, mintha épp a himnusz hallgatnák, és feltartott kézzel a telefon. Uh-huh. De közben őrült buli lenne.
2: Igen.
1: Mert például látszik a DJ-n is, meg maga a zene is olyan, hogy itt azért, és villognak a fények, igen. és állnak az emberek.
2: Meg hát ennek a pszichológusok mondanak, van egy olyan fals üzenete, hogy például az Instán, meg különböző helyeken, amikor kirakták a fotókat, mindenki boldog. Nyilván mindenki olyan meg képet szép. Rak ki. Szép, boldog, filtereket. Van olyan lány, nem ismerem fel. Tehát élőben simán elmész mellette, az Insta képei meg olyanok, hogy ihaj, de hát meg van szerkesztve, van rajta mindenféle szűrő, meg nem is tudom, ilyen smink, meg akármi, mindent rátesznek, Szóval, hogy teljesen másképp, és nem ez a valós világ. És tehát a gyerekeknek ők meg azt gondolják, és ennek akarnak megfelelni.
1: Igen, és ezért rossz ez az irány, mert egyébként is, aki önmagával nem elégedett, és utána elkezdi majd, hogy önbizalmat szerezzen, elkezdi megváltoztatni nyilván a fotóit, akkor utána majd beleszokik abba, majd azt hiszi el, de vannak itt azért nagyon komoly pszichológiai hátterei ezeknek, én képzavartól kezdve, önbizalom hiányon át, nagyon sok minden. Nagyon rossz ez az irány, és nagyon jó az az irány viszont, amikor látom, hogy ismert emberek is, igen, a valóságot mutatják meg, hogy felkelt, és nem sminkben kelt fel, hanem taknyos az orra, el van mosva a csipás a szeme, kócos a haja, ragyás az arca, mert éppen ő is egy ember. Tehát, hogy és ez a megtévesztő ebben az egészben, és ez az, amiben utána már nem gondolnak bele azok, akik ebbe a hibába beleesnek, hogy mindenki emberből van, és senki sem tökéletes, de sajnos
2: de annak akar látszani. Így van. Egyébként Franciaországban ezt úgy fogják korlátozni, hogy szeptembertől már nem lehet új fiókat létrehozni, és a meglévő fiókokat pedig januártól zárolják. Tehát igazából addig még használhatják azok, akiknek van. Most még van pár hónap vagy hét, hogy gyorsan létrehozzanak néhány fiókot, hogyha akarnak, és regisztráljanak.
1: Viszont nagyon jó szülinapi ajándékok lesznek. Kisfiam, mit szeretnél 15. szülinapodra visszakapni a Facebookomat?
2: Igen, de hogy ezt hogy fogják ellenőrizni, azt fogalmam nincs. Tehát majd akkor a nagy tesó regisztrál, és akkor majd jön az, hogy majd elnéven fog, vagy majd a haverom, vagy valaki, aki már betöltötte a
1: 15.500 hozol egy cigit.
2: Igen.
1: Bemész helyett.
2: Nyilván ezt nem lehet tartani.
1: Ki lehet játszani.
2: Ki lehet játszani, és ki is fogják. De legalább a tendencia az én azt gondolom, hogy nem rossz.
1: Na, úgyhogy kicsikét nézzetek fel néha a telefon képernyője mögül, vagy éppen a monitor mögül. De hogyha éppen a monitort nézitek, akkor például Facebook oldalon találkoztok a ma reggel témájával, úgyhogy horkolunk tovább, legalábbis a téma kapcsán. 8 óra 25 perckor pedig az egykori Hertz dal indul el a Purple Disco Machine átiratában. Ez a Wonderful Life.

0: Keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: További szép reggelt, jó sportolást, vagy legalábbis azok hallgatását. Egy összefoglalóval készült. Laci, milyen híreket hoztál?
3: Jó hírem van a magyar labdarúgó válogatott szurkolói számára. Van esély, hogy a következő VB-n ott legyen a magyar válogatott.
2: 48-ra emelték.
3: Nem, 64-re. Még tovább, 48 most volt. Tehát
2: ja,
3: egy,
2: ja, tényleg.
3: Még feljebb emelik, igen. Tehát már most 64 csapatos VB-ről beszél mindenki. Ez egy tervezet volt, de sokak szerint ez már rég el is dőlt, hogy 2030-ban majd 64 csapatos lesz a világbajnokság.
2: De hol lesz 30-ban?
3: Spanyolország, Marokkó, Portugália, de aztán kibővült a sor Paraguayjal, Uruguayjal és Argentinával is, mert hogy több kontinensen akarják így megrendezni, és hát ez is egy ilyen szempontból rendhagyó és érdekes világbajnokság lenne, hogy nem egy országban, de hát ez már most is így volt. Igazából neked, mint átlag szurkolónak ez teljesen mindegy, hogy a tévén keresztül hol nézed, hogy ez most Argentinában van, vagy éppen Spanyolországban. Olyan szempontból viszont nem rossz, hogy például a dél-amerikai csapatok, ha Dél-Amerikában játszanak az európaiak meg Európában, akkor nyilván egy kicsit egyszerűbb lenne a történet, de hát a sorsolás alapján ezt nem tudod megkülönböztetni. Nem mondhatod azt, hogy most akkor a Svájcit nem sorsolom össze az Argentinnal.
2: Inkább esetleg azoknak a szurkolóknak lehet egy könnyítés, akik egyik vagy másik kontinensen élnek.
3: Így van, tehát a szurkolóknak, akik el akarnak menni, valljuk be őszintén, Magyarországon és Spanyolországban vagy Portugáliában eljutni, azért nem akkora kaland, mint mondjuk Paraguayban vagy Uruguay vagy éppen Argentina. Igen. Úgyhogy 64 csapatos lehet, és mondom, ma tegnap már van, aki konkrét tényként az egyik rendező ország képviseletében így jelentette be, bár hivatalos döntés még ezzel kapcsolatban nem született. Apropó világbajnokság, Mia Khalifa, nem tudom, ismered-e a munkásságát?
2: Haverod mondta.
3: Igen, Michelle Wilde-nak volt a kolléganője, csak kicsit később és más ország színeiben.
2: De egyébként neki van magyar vonatkozása, Miskolc környékénél, Mia Khalifa. Ugyanaz a foglalkozásuk.
3: Nem tudta, én eddig azt hittem, ő iráni, vagy valami ilyen származású, szóval egy ismert pornósztárról van szó, nem tudom, hogy még praktizál, de azért hagyott nyomot.
2: Haverom szerint már nem.
3: De milyen művelt meg a pályafutását?
2: De hogy van olyan sok videója, hogy igazából egy egész generációra kitart, úgyhogy...
3: Igen, sokan neki, felnőttek rajta.
2: Neki nem kell már igazából többet dolgozni ebben a szakmában, mert az a néhány év, talán kettő, ahogy a haverom mesélte, ott az annyira megfeszített tempójú volt, hogy ott bőven az utókornak hagyott.
3: És azért sem kell dolgoznia, mert megtette $1 millió a spanyolok győzelmét, úgyhogy légy szíves legközelebb, hogyha fogadni akarsz bárkire, nyugodtan hív fel Mia Khalifát, és majd otthon elmagyarázod, hogy szívem, én csak a fogadási tanácsok miatt hívtam fel, és nem akartam tőle semmi mást. Szóval $1 millió megfogadta a spanyolok győzelmét, egyébként is a spanyoloknak szurkolt, egy Yamal Mezben szurkolt egyébként a mérkőzésen.
2: Ja, volt rajta valami? Ja.
3: Volt, igen.
2: Én úgy még nem láttam. Ne?
3: És $650,000 nyert is vele. Úgyhogy ő volt az egyik legboldogabb szurkoló ott a helyszínen, szerintem boldogabb volt, mint néhány spanyol drukker. Bár hozzáteszem, így akkor ő is a spanyoloknak szurkolt.
2: Mondjuk ahhoz mennyi pénzednek kell lenni, hogy $1 millió, tehát körülbelül egy 320 millió forintot feltegyél.
3: Hát, kell legalább $1 millió lenni, és kockáztatni. De ezek szerint van még mit a tejbe aprítani. Biztos nem az összes konyhapénzt, ami ott volt a befőttes üvegbe felrakta.
2: Valószínű, tehát úgy volt vele, nagy volt rajta a nyomás, mert tudta, hogy $1 millió vagy dollárért mit kellett csinálni. Amikor így telnek múlnak a percek, egyre kevesebb van hátra, és a spanyolok még nem állnak győzelemre, és egyszer csak így bevillannak a képek, hogy miket meg nem kellett tennem azért, hogy ez a pénz összejöjjön. Hát üdv a valóságban, mert a magyar embereknek is elég sok mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy ennél sokkal kevesebb pénzük legyen, tehát zárulja bezárva.
3: Olyan, legyen az, hogy $1 millió is sok mindent meg kell tenni.
2: Nagyon sokat, úgyhogy de hála az égnek, akkor nem kell visszamennie az előző szakmájába dolgozni.
3: Bár a haverod nagyon le van törve miatt, szerintem.
2: Igen, meg többen is.
3: Sose lehet tudni. Minden esetre gratulálunk neki, és hát egyébként szereti a focit. Tehát ezt mindig is hangsúlyozza.
2: És nem csak a focit gondol, szereti?
3: Talán a Barcelona a kedvenc csapata. Egyébként úgyhogy többször lehet látni Barca mezben. Didier Deschamps pedig távozott a francia válogatott éléről. Ugye ezt már a világbajnokság előtt bejelentette az 57 éves szakember, hogy ő befejezi.
2: Szerintem az öltözőben ez volt a beszéd. Na ne szarakodjatok már itt velem, ez a búcsú meccse.
3: Igen.
2: Szedjétek már össze magatokat.
3: Itt hagylak titeket, hogyha nem játszottak rendesen, nem nyertek érmet végül. Tegnap pont egy ismerősömmel mentünk egy eseményre, és akkor együtt mentünk a liftbe, így röhögve rám nézett, és na, ennyit a támadó fociról, meg megmondtad, hogy a franciák nyerik a VB-t, stb., és mondta, hogy nem jött be. Hát nem jött be. Hozzáteszem, egyébként magukat is okolhatják emiatt. Szerintem nem volt rossz csapatuk. Minden esetre érem nélkül térhettek haza, és dösem nélkül folytathatják. Azt mondta, hogy nagyon megromlott a légkör ott a szövetségnél és körülötte, és nem akart így tovább dolgozni. 14-16 évig szolgált, azt hiszem, a francia válogatott.
2: Igen, azt hallottam én is, hogy egy másfél évtizedet.
3: Igen, tehát hogy azért az nagyon sok idő, és össze is pakolt már a világbajnokság előtt, az irodájában kipakolt, mondta, hogy ott van üresen, úgyhogy használhatják nyugodtan. Mint valószínűleg amikor... beköltözik Zinedine Zidane abba a szobába.
2: Valószínű lesz?
3: Igen, ő a legnagyobb jelölt, úgyhogy szerintem nem Materazzi lesz a másodedző.
2: Elképzelem a pakolást, hogy a filmekben is szoktuk látni. A gyerekről a kép, a dobozba, meg a fikusz. És megy is.
3: Hát említett. Szerintem Dösannak azért volt ott néhány a nérem, meg hát ez meg az, amit ugye elrakhatott, tehát
2: nagyon
3: biztos ott volt a szobában. Persze. Így van. És szerintem egy intelligens ember, én legalábbis így, ahogy a tévén keresztül ismerem, meg a nyilatkozatait láttam, nem az a hisztis fajta, nem Simeone maradjuk annyiban.
2: Hát nem, ott azért teljesen más vérmérséklet uralkodik. Annyi, hogy Zidánnál valószínűleg az lesz a taktika, hogy gyerekek, fejjel előre. Akkor most fejest ugrunk ebbe a meccsbe.
3: Tudod, így Szokrateknél mindenki menjen előre fejelni. Nem úgy gondoltam.
2: Ne a labdát, hülye.
3: Igen, hát egy másfajta taktika lesz.
2: Annyi, hogy most már valószínűleg majd a tartalék játékvezető, meg a negyedik játékvezető, meg a többiek bukós isakban állnak a pályaszélén.
3: Is eszembe, hogy az összes ellenfél majd a franciák ellen bukós isakban lép pályára.
2: Amikor majd elkezd ott panaszkodni, meg hepciáskodik, azt fogják neki mondani, ahogy gondolja. Valószínűleg ön látta jól.
3: Nem vitatkozom. Úgy? Nem vitatkozom, maradjon így. De gyorsan azért még helyi hírek is, mind a kettő a focihoz kapcsolódik, Debrecenhez és a Nyíregyházához, mind a két mérkőzésen, illetve stadionban vagy programok vannak, vagy felújítás zajlik, úgyhogy a szurkolóknak egy picit másképp kell majd menniük és szurkolniuk a mérkőzéseket, mert hogy a Campus Fesztivál már javában elkezdődik, ugye, és csütörtökön nemzetközi kupameccset játszik a Loki. Érdemes, itt most nem mondanám el részletesen, hogy mire figyeljenek, de érdemes a DVSZ-nek a honlapját felkeresni, és részletesen le van írva, hogy akik jeggyel rendelkeznek, melyik kapun menjenek be, akiknek kampuszjegyük van, ők melyik kapun menjenek be. Parkoló nem lesz, tehát a parkolóban ugye most ki vannak alakítva különböző standok, meg színpadok, tehát senki ne autóval menjen erre a mérkőzésre. Azon a kapun kell majd kimenni, amelyiken bement, úgyhogy érdemes felkeresni a csapatnak a honlapját, és ott minden részletesen le van írva, és tájékozódni még mielőtt valaki elmegy a mérkőzésre. Ugyanez igaz Nyíregyházán, pénteken az Újpest érkezik, kiemelt mérkőzés lesz, ami azt jelenti, hogy rendőrségi biztosítás is lesz, útlezárások is lesznek az egyetem és a stadion közötti útszakasznál, illetve a parkoló jelen pillanatban építés alatt áll még. Ez a következő hazai mérkőzésre készül, nem csak egy parkoló lesz, sokkal több annál, tehát ott padokat, fás ligetet alakítanak ki, akár később ilyen rendezvény helyszín is és koncert helyszín is lehet a stadion melletti parkoló, úgyhogy ennek még zajlik az építése, a határidő augusztus első hete, vagy augusztus eleje, és augusztus elejére azt ígérik a kivitelezők, hogy el is készül, úgyhogy a Kisvárda elleni következő hazai mérkőzésen a Sparinak már használható a parkoló, de a pénteki mérkőzésen még nem, úgyhogy itt is a környéken, az utcákban kell parkolni, vagy aki teheti, az ne autóval menjen majd. Inkább a mérkőzésre az a legegyszerűbb, úgyhogy utána pedig majd hazasétált este pénteken 8 órakor kezdődik ez a meccs, de nincs rossz idő, tehát így azt gondolom, hogy talán az a legpraktikusabb, ha autó nélkül mennek a szurkolók.
2: Illetve, hogyha autóval is érkeznek, akkor az a környéken, a stadion környékén élőket kérnénk meg arra, hogy ne parkoljanak már a házuk elé, mert a szurkolók nem tudnak hova leparkolni.
3: Vagy adják ki a saját parkolójukat.
2: Kicsit nem lehet-e távolabb a stadiontól parkolni?
3: Hát ez ilyenkor ugye kényelmetlenséggel jár, de hát ez ilyen, másképp nem lehet. Mindenki azt gondolta, hogy ez a parkoló építés, legalábbis kívülállóként, hogy ez egy egyszerű történet, de nem, most amikor láttam, hogy egyébként vízvezetékcseréket kellett végrehajtani, áramkábelcserét, csatorna elvezetést, szóval nem csak egy sima aszfaltozásról van szó, hanem térkövezés, aszfaltozás, fa telepítés és közműcsere, szóval itt azért elég sok.
2: Így
3: Így
2: meg
3: van,
2: ahogy mondott te is, tehát mint koncerthelyszín.
3: Így van, hogy ez egy más terület is lesz, nem csak egy sima parkoló. Úgyhogy türelmet kérünk az autósoktól, szurkolóktól, mind Debrecenben, mind Nyíregyházán.
2: Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorítana a képviselői hiányzások kezelésén Forsthoffer Ágnes. Erős első fél évet zárt a Budapest Airport. Fontos teendőjük lehet az egyszülős családoknak az iskola kezdési támogatás miatt. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Júniustól nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat Forsthoffer Ágnes házelnök, aki átmenetileg a köztársasági elnöki feladatokat is ellátja. Közösségi oldalán azt írta, bizonyos esetekben képviselői illetmény csökkentésre is sor kerülhet. Forsthoffer Ágnes az ülés-termi konfliktusokról is beszélt, szerinte a jelenlegi házszabály nem ad elég hatékony eszközt az elnöklő kezébe, ezért ősszel finom hangolásra lehet szükség. Reálisabb fegyelmi szabályokat és szankciókat szeretne, ugyanakkor a több milliós büntetéseket túlzónak tartja. A házelnök arról is írt, hogy nem fogadta el a felkínált elnöki rezidenciát és a magáncélű autóhasználatot sem. Erős első fél évet zárt a Budapest Airport január és június között. Közel 10 millió utas fordult meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, ami 5,47%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Csak júniusban több mint 1,9 millió utast regisztráltak, ez közel 13%-kal haladja meg a tavalyi adatot. A legnépszerűbb úti cél továbbra is London volt, amelyet Isztambul és Tel Aviv követett. A repülőtér forgalmát az új hosszú távú járatok is erősítik. Idén 4 új interkontinentális összeköttetés indult, Torontóba, Philadelphiába, Szöulba és Riádba. A számok alapján továbbra is élénk a légiutazások iránti kereslet. Fontos teendőjük lehet az egyszülős családoknak az iskola kezdési támogatás miatt. A támogatás automatikusan érkezik, de csak azoknál tudja megállapítani a jogosultságot a magyar államkincstár, akik hivatalosan is szerepelnek a nyilvántartásban egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékhoz kapcsolódóan. A státuszválás vagy külön költözés után nem frissül automatikusan, ezért akit érint, annak érdemes minél előbb bejelentést tennie. Az ügyintézés online ügyfélkapunk keresztül vagy személyesen kormányablakban is elindítható. A támogatás első 50 ezer forintos részletét legkésőbb augusztus 24-ig utalják, a második részlet pedig novemberben érkezhet. Az OTP Bank megvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, a Luminort. A Magyar Pénzintézet megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőke alapok konzorciumával és a DNB Bankkal az akvizícióról. A tranzakció az OTP szerint új fejezetet nyílt a csoport nemzetközi növekedésében. Jelenléte 14 országra bővül, mérleg fő összege mintegy 13%-kal nő, az eurózónán belüli működése részt arányosan pedig eléri az 50%-ot. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában is jelen van, és 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el. Az OTP célja, hogy tovább erősítse a bank szerepét a balti államokban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban csütörtökön felé erősen megnövekszik majd a felhőzet, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a nyugati, majd észak-nyugati szél. A kora reggeli órákban 11-12 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánl. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 14 perc van, további szép délelőttet itt a Sunshine FM-mel és a jó zenékkel, na, meg természetesen a játékokkal. Pontot parti, vagyis felsőoktatási pontváró buli holnap este a Sóstó Gardenben. Rengeteg nagyszerű fellépővel, és ha te is ott lennél, másod magaddal, akkor add meg a lehetőséget önmagadnak azzal, hogy elküldöd még ebben az órában a pont ott szavakat SMS-ben vagy Viberen. A 0623 16 3000-es telefonszámra, ugyanis a műsor vége előtt sorsolok majd valakit, aki biztosan ott lesz majd velünk holnap este. És hogyha erről lemaradnál, vagyis erről a sorsolásról, akkor a további műsorsávokban még ma van lehetőséged arra, hogy bezsebeld a jegyeket. És mozi jegyet is adunk valakinek, majd nem sokára az is kiderül, hogy ki lehet. A ma reggel témája pedig a horkolás, és az ezzel kapcsolatos hát hiedelmek, praktikák, jó tanácsok, tippek, eszközök, bármi, ami segíthet azon, hogy a horkolást meggátoljuk, és pihentető alvásban legyen részünk. Cinema City Magyarország páros mozi belépő, tehát keressük a horkolás ellenszerét. A jó zenéket viszont ne keressétek, itt vannak többek között Félix Jánnal.

a vidámsággal, lendülettel és nyári hangulattal. Alex Kenji újdonság, ez volt a Bumble, ez pedig még mindig a Sunshine FM. Közlekedési információk tekintetében pedig fontos tudni azt, hogy a Burgundia utcában komolyabb lezárások vannak Debrecen

az információs vonalunk. Mától sajnos üzemanyagár változás, a 95-ös benzin 6, míg a gázolaj 9 forinttal emelkedik. Így sajnos a 95-ös már most átlépte a 600 forintot, a gázolaj meg már a 6.30-at is megközelíti, és hát mi is megközelítjük a Magdolnákat, Lipótokat, oly nagy szeretettel, hiszen ők a mai névnaposok. Ne felejtjétek őket felköszönteni, és nyári ruházat, talán egy esernyő is jó, hogyha ott van a közelben, ugyanis már a 24-25 foknál többet nem igen mondanak, és holnap is hasonló, sőt még pénteken is nagyjából ilyesmi értékekre kell készülni. Ma sajnos ráadásul még hidegfronti jellegű tünetek is előfordulhatnak, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánunk, hogyha erre érzékenyek lennétek. No, és hogy mire vagyunk még érzékenyek? A zenére Becky G, Bella Ciao, ez a zenei folytatás.

0: Steve Angello, Sebastian Ingrosso és Axwell. Na ez a trió, vagyis a Swedish House Mafia hozta az egykori Save the World-ot. Én pedig hoztam már egy témát horkolással kapcsolatban, és rengeteg nagyon jó komment érkezett, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ti is nézzetek rá, és mazsolázzatok ezek közül. Mindjárt mondom, hogy ki nyerte a mai mozijegyet, előtte viszont mutatom, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés. Nekem például ez utóbbi
2: nekem
0: van.
2: Is az. Igen.
0: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag, szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak végső
2: láttam
0: esetben.
2: Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg mindent. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy ez egy rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
0: Nehéznek is bevonzottad.
2: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak közölt a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy a szép orrsövény ferdülésed van nekem. Mégiscsak
0: meg kihúztad magad, köszönöm szépen, doktor.
2: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
0: De nem tudom, hogy alakul ki, fogalmam sincs. Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. Ilyen praktikák.
2: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák, végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
0: A gumizene kellemes, mutatom.
2: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
0: De nem itt, egy másik rádióban.
2: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizene. És berohant a főnök, mert a telefon sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
0: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megéri-e megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
2: Most már igen.
0: Igen, tehát, hogy
2: meg most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 ér vagy mennyiért kell venni.
0: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
2: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
0: Az mentolos, vagy ilyen?
2: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orrlyukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
0: Laci feltette, majd egy perc múlva.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Így telt át a ma reggel, és hát többek között még ugye a horkolás témájában adós maradtam egy sorsolással. A páros mozi egyet a Cinema City Magyarország jóvoltából Úr Eszter nyerte, úgyhogy neked gratulálok. És azért volt itt még egy pontot parti játék is, amely kapcsán pedig Miskolci Petra lett a szerencsés. Kedves Petra, gratulálok, másod magaddal ott lehetsz holnap este a Pontot Partin, vagyis a felvételi pontváró bulin a Sóstó Gardenben. Ennyi volt már a keltető, köszi, hogy velünk múlattátok az időt, nem sokára friss hírek, információk, aztán jön Váci Zoli is, mára pedig köszöni a figyelmeteket Dankó Laci és Olasz Gabi. Szép napot, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank Kécs tandját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Lopott ékszerekkel kereskedtek Debrecenben. Sebességkorlátozást készítenek elő a debreceni diószegi út végén. Ezüst érmet nyert egy debreceni diák a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint több debreceni házba is betört, majd a lopott aranyékszereket zálogházakban adta el. A vádírat szerint az elkövető 2023. szeptembere és 2024. novembere között 10 ingatlanba jutott be, ahonnan főként készpénzt és aranyékszereket vitt el. A lopással okozott kár esetenként 75 ezer forinttól 1,3 millió forintig terjedt, készpénzből pedig volt, amikor 790 ezer forintot zsákmányolt. Az ékszereket debreceni zálogházakban adta le, a zálogjegyeket pedig két ismerősének értékesítette, akik kiváltották azokat. A rendőrség az ékszerek egy részét lefoglalta és visszaadta a tulajdonosoknak. A betörőt lopással, társait pénzmosással vádolják. Sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni diószegi út végén. A tervezett korlátozás a lakott terület határát jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti útszakaszt érinteni. A környéken élők korábban több közlekedés biztonsági intézkedést is kértek, köztük zebrát, közvilágítást, trafiboxot és sebességcsökkentést. A Magyar Közút a Civil Fórum Debrecen Egyesület megkeresésére azt közölte, a rendőrség és az önkormányzattal együttműködve a baleseti adatok figyelembevételével készítik elő az egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését. A tervek szerint az új táblákat még az iskola kezdés előtt kihelyezik. Ezüstérmet nyert a debreceni Vámosi Bendegúz Péter a 67. Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. A középiskolások világversenyét idén Sanghajban rendezték meg július 10 és 21-e között. A vasárnapi eredmény hirdetésben a magyar csapat minden tagja érmet szerzett, egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárták a versenyt. Vámosi Bendegúz Péter a debreceni Fazekas Gimnázium diákjaként képviselte Magyarországot, és korábban a debreceni önkormányzat Civis Talentum ösztöndíját is megkapta. A magyar csapat a 117 résztvevő ország nem hivatalos pontversenyében a 16. helyen végzett. A következő nemzetközi matematikai diák olimpiát 2027-ben Budapesten rendezik meg. Folytatódik Debrecen szépesen a vízellátási hálózat fejlesztése és a környező úthálózat korszerűsítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint július 22-től indul a kivitelezés második üteme, amely Szepes belterületét érinti. A munkákat 100 méteres szakaszokban végzik, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Az első héten régészeti földmunkák zajlanak, ezek még nem járnak az útpálya bontásával, ezt követően kezdődik a vezetéképítés. A lakóingatlanok megközelíthetőek maradnak, az áthaladás is biztosított lesz, időnként várakozásra azonban számítani kell. A lezárások ideje alatt Szepes a 481-es főút felől közelíthető meg.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban egy-egy futózápor, zivatar előfordulhat, de jelentős csapadék nem várható. 23-28 fokos maximumokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Múlt 4 perccel, kedves hallgatók, ma is lehetőségünk van rá, hogy egy nagyszerű délelőtöt és majd egy remek kora délután töltsünk együtt, hiszen a Juice ma is délelőttből a délutánba kalózol. 2-ig a mikrofon mögött én várlak, hozom magammal a sok jó zenét, úgyhogy érdemes maradni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Sheeran legfrissebb dala szólt nálunk itt a Juice-ban, én pedig további szuper szerdát kívánok mindenkinek. Délután 2-ig rádiózhatunk együtt ma is, úgyhogy maradj rajtunk, és nézzük már is, mit tartogat az orvos meteorológia, ugyanis a mai nap forduló ponthoz érkezik meteó gyógyászati szempontból. Minden légrétegben befejeződik a hűlési folyamat, a nap első felében viszont még a hűlési tendencia érvényesül, és ez azt jelenti, hogy még tapasztalhatóak hidegfront jellegű panaszok, a reggeli erősebb lehűlés viszont előnyös a jobb alvás minőség szempontjából. A késő elmaradó hőmérséklet pedig lehetőséget ad arra, hogy megpihenjen a szervezetünk, szóval ki kell használni ezt az időt, sütörtökön pedig majd kettős front érkezésére kell számítani, de ne szaladjunk még ennyire előre. Indítjuk már is rudimentális lágerét. Itt a Sun Comes Up.

0: this time.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Egyre többen fogyasztják manapság az algákat, hogyha te még nem teszed és nem is hallottál róla, akkor most jól figyelj ránk, mert bizony nem ártana. A kékzöld alga egyébként 3,5 milliárd évvel ezelőtt már élt a Földön, képzeld csak el, amikor még a dinoszauruszok nem azon gondolkodtak, hogy mi lesz vacsorára, a spirulina már létezett.

0: egy valóságos szuper élelmiszer, a fehérje tartalma elképesztően magas, 60-70% között mozog, ez a fehérje ráadásul teljes értékű, vagyis tartalmazza mind a 9 eszenciális aminósavat, amiket a testünk nem képes előállítani. Tele van vassal, fontos a vérképzéshez, felsorolni is hosszú, hogy mennyi vitamin tartalmaz, de rengeteg antioxidánst is, segít a gyulladások csökkentésében és az immunrendszer támogatásában. Igazi természetes multivitaminnak hívják, ami fokozza az immunrendszer aktivitását. Fontos szerepe van a méregtelenítésben is, segít megkötni a szervezetben lévő nehéz fémeket, ez ugye különösen hasznos a modern kor emberének, hiszen nap mint nap találkozunk szennyező anyagokkal, fokozza az energiát. A rendszeres spirulina fogyasztók arról számolnak be, hogy nőtt az energiaszintjük, javul az állóképességük, és kevésbé érzik magukat fáradtnak a nap végén. Fontos a szív- és érrendszer védelmében, csökkenti a rossz koleszterin szintet, egyfajta természetes kis szívgondnok is. Segít a vércukorszint stabilizálásában. Kis adagokban érdemes elkezdeni napi 1-2 gram, és ezt csak fokozatosan növelni, hogy a szervezeted a gyomrod megszokja. Fontos azonban, hogy mindig megbízható forrásból származó spirulinát válasz, lehetőleg biominősítéssel rendelkezzen, hiszen a vízminőség döntő fontosságú ennél az érzékeny kis lényecskénél.
1: Egészségpercek a Sunshine

Igen, első bemutatkozó sikerdala már több mint 13 éves, a Love Me Again-t idéztük fel. Na de a múltból ugrunk a jelenbe, és itt van Harry Styles újdonsága, American Girls, így zárul az első juice-os óra, aztán jönnek is a friss hírek, viszont hogyha a következő órában is velünk maradsz, akkor akár a mai páros belépő jegyed is megnyerheted a Pont Ott Partira, rengeteg sztár fellépővel, egy óriási buli Nyíregyháza Sóston, szóval mindenképp maradj nálunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Beismerte ismerőse halálos bántalmazását egy mikepércsi férfi. Életfogytig tartó fegyházat kérnek egy brutális emberölés ügyében. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. Földi Betti vagyok, szép napot kívánok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Halált okozó testi sértés miatt indított eljárást a rendőrség egy 34 éves mikepércsi férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint július 14-én találtak egy holttestet Mikepércsen, a Vén szőlőskertben. A boncolás alapján felmerült, hogy az elhunyt halálát idegenkezőség okozhatta. A nyomozók tanúkat hallgattak meg, nyomokat kerestek, majd rövid időn belül eljutottak a feltételezett elkövetőhöz. A férfi gyanúsítottként hallgatták és részletes ismerő vallomást tett. A gyanú szerint még 2025-telén közös italozás után vita alakult ki közte és ismerőse között, akit olyan súlyosan bántalmazott, hogy belehalt sérüléseibe. Életfogytig tartó fegyház büntetés kiszabását, illetve a korábbi büntetések súlyosítását indítványozta a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség egy brutális emberölési ügyben. Az elsőfokú ítélet szerint négy vádlott 2023. januárjában italozás után felkereste ismerősét, hogy pénzt szerezzen tőle, majd az udvaron és a házban is bántalmazták. A sértett az éjszaka folyamán belehalt sérüléseibe. Az elkövetők a lakásból 38 ezer forintot vittek el, majd a pénzt elosztották egymás között. A debreceni törvényszék a vádlottakat előre kitervelten nyerességvágyból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 16 és 20 év közötti fegyház büntetése ítélte. Az ügyészség szerint ezek a büntetések indokolatlanul enyhék, az ügyben másodfokon a debreceni ítélőtábla dönt. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A stratégiai együttműködés célja, hogy szorosabb kapcsolat jöjjön létre az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a gyakorlati természetvédelmi munka között. A két intézmény kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza, a Nemzeti Park régóta fontos helyszíne a debreceni hallgatók terep gyakorlatainak. Az új Bükki természetvédelmi és erdészeti kihelyezett tanszék lehetőséget ad arra, hogy a diákok közvetlenül elismert szakemberektől tanuljanak a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összefüggéseiről. Az együttműködés a természetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a mezőgazdasági képzés területén is új eredményeket hozhat. A legnépszerűbb nyári diák munkára már beteltek a helyiek Debrecenben, de a diák szövetkezetek szerint továbbra is sok lehetőség várja a fiatalokat. A nyári szünetben sokan strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben vagy vendéglátó helyeken vállalnak munkát. A cégek elsősorban a 18 év feletti diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcs feldolgozó munkákban helyezkedhetnek el. A diák szövetkezetek a nyári időszakban jóval több fiatalt közvetítenek ki, mint a tanév során. A foglalkoztatást a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 programja is segíti, amely júliusban és augusztusban támogatja a 25 év alatti fiatalok munkavállalását.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A változékony időjárás következtében a pollen terhelés városunkban is a következő napokban várhatóan lényegesen nem változik. Nincs fronthatás sem, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Nálunk pedig indul egy újabb zenés óra, telepakolva a legnagyobb kedvencekkel. David Guettával indulunk, aki nem elégedett meg mindössze egy világsztárral az új dalában, hanem mindjárt kettőt is belepakol. Teddy Swims és Townsend I, jön már is a Gang, Gang, Gang.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: tartotta a tempót nálunk, Hello Sunshine-osok. Mi a továbbiakban sem hagyjuk, hogy belassuljon a napod, lendületes munkaidőt kívánunk mindenkinek. Na de hogy munkában, szerelemben, vagy bármi másban mire számítsunk ma, ez már is kiderül, hiszen jönnek a horoszkópok, amiben akár hiszel, akár nem, vagy csak kíváncsi vagy rá, érdemes végighallgatni, hogy mit tartogatnak számunkra a csillagok, aztán már Rácz Gergő és Orsovány Reni felkészül, hiszen a mostantól éneklik majd hamarosan. Ha pedig szeretnéd megnyerni a páros belépő jegyet a holnap esti Pontot partira, akkor mindenképp maradj velünk, hiszen ebben az órában jön majd a játék.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos örüljön, hogy ismét béke és nyugalom költözött az otthonába, és nem ásítsa meg szavát, ha már aláírta a békeszerződést. A bolygók állása miatt most egy kicsit feszült, azért fontos, hogy megtanuljon uralkodni az indulatain. A béka szereti minden lépését kiszámítani, de most nem tud előre tervezni. Ki van szolgáltatva a sors teszélyeinek? Kicsit ijesztőnek érzi, hogy nem tudja irányítani az eseményeket, a legjobb azonban, ha lehunyja a szemét és fejest ugrik a történésekbe. Az ikrek remek érzékkel köt nagyszabású üzletet, ami jelentős anyagi hasznot hozhat. A lehető legjobbkor érkezik a pénz, mert így legalább megvalósíthatja terveit. A rák felajánlja segítségét az egyik rokonának, és ezt nagyon jól teszi, mert igen nagy szüksége van rá. Különösen jól esik neki, mert saját magától biztosan nem kérte volna a segítséget. Az oroszlán ne az előítéletekből induljon ki, hanem a saját tapasztalataira hagyatkozzon. Amennyiben nem hagyja magát befolyásolni, megmenekül számos tévedéstől. A szűz kedvét ez a mostani kudarc ne vegye el, hiszen nem győzhet mindig, még a legnagyobb hadvezérek is elvesztettek olykor egy-egy csatát, mégsem adták fel. Mivel a mérleg a Vénusz jegy szülötte, ezért a magány gyűlölete jellemzi, szeretne kötődni és tartozni valakihez, viszont hajlamos beleszeretni az éppen kéznél lévő partnerbe, és a szívét, lelkét kitenni érte, pedig az illető talán nem is érdemes a figyelmére. A Skorpió nem ismer lehetetlent, soha nem riad vissza a nehézségektől, sőt, azok inkább még nagyobb erőfeszítésre késztetik, de úgy tűnik, hogy most túlságosan nagy fába vágta a fejszéjét. A Nyilas nem elégedett a jelenlegi helyzetével, de mégsem akar változtatni, inkább továbbra is morgolódik, panaszkodik, pedig sokkal egyszerűbb megtenni a szükséges lépéseket, minél tovább húzza az időt, annál nehezebb lesz meghozni a végső döntést. A Bakman nagy meglepetésekre számíthat, és ezek nem mindegyike lesz kellemes. Előfordulhat, hogy plusz munkát kell végeznie, ami kezdetben rengeteg energiájába kerül majd. Este pihenjen egy jó nagyot. Mielőtt a vízöntő meghívná a partnerét egy vacsorára és főzne neki, ne felejts el kipuhatolni, hogy mi a kedvenc étele, esetleg van-e valamilyen allergiája. Ugyanis ha csak a saját elképzeléseit szeretné megvalósítani és elkészíteni, akkor bizony komoly meglepetés is érheti. A halak ne halogassa tovább, hanem mondja el, mi bántja. Titkolózásával csak tovább nehezíti a kommunikációt kedvesével, mugorvaságával vagy mellébeszélésével csak elbizonytalanítja őt.
1: Sunshine FM asztrológia.

További jó rádiózás mindenkinek, hello sunshine-osok, nálunk csak jó zene. Hát a nyár közepén vagyunk, szinte mondhatni, július 22-én, én pedig már is mondom, hogy mi mindent tudhatunk erről a napról. Ma a Magdolnáknak van névnapja, Isten éltesse őket, de Isten éltesse Markos Györgyöt is, nagyszerű humoristánk, 80 éves lett ma, akinek az eredeti neve Markstein György, és kevesen tudják róla, hogy az édesapja Alfonzó, a híres komikus parodista, Isten éltesse sokáig. De ezen a napon van a szülinapja Selena Gomeznek is, a világhírű énekesnő 34 éves lett, a remek énekes Kate Ryan 1980-ban született ezen a napon, a belga énekesnő tehát 46 éves lett, Ozzy Osbourne pedig kereken egy éve hunyt el. A mai nap fontos eseményeit pedig...

0: Reklámjátékunk következik.
1: Az órát és egyben a délelőttöt pedig egy játékkal zárjuk, hiszen egy óriási buli van készülőben Nyíregyházán. A Sóstó Gardenben ugyanis már csak egyet kell aludni, és jön a Pont Ott Party. Ma még én nyerhetek tőlem egy páros belépő jegyet, meg majd a mai napi műsorokban. A feladat pedig mindössze annyi, hogy írd meg nekünk SMS vagy Viber üzenetként, hogy Pont Ott, saját név és e-mail cím mindenképp szerepeljen az üzenetben. Jó, a számotokat azt látjuk, a mi számunk pedig, ha nem tudnád, 0620 316 3000. A következő órában pedig sorsolom, ahogy mondtam, a páros belépő jegyet a Sóstó Gardenben a holnap esti fergeteges Pont Ott partira. A jegyről nyertesünk pedig majd e-mailben kap értesítőt, jó? Szerencsés játékot mindenkinek!
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, nyara és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ismeretlen holttestet találtak Mikepécsen. Több mint 78 tonna port gyűjtöttek össze Debrecenben. Nem mindig a legtöbbet fizető kapja meg az albérletet Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Ismeretlen férfi holttestét találták Mikepécsen, ezért a rendőrség a lakosság segítségét kéri az elhunyt személy azonosságának megállapításához. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttestet július 14-én találták meg, az ügyben pedig a Beregyújfalui rendőrkapitányság jár el. Az elhunyt férfi körülbelül 161-165 cm magas. A hatóság azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, vagy felismerni véli az elhunytat, a rendőrség által közzétett adatok alapján jelentkezzen a Beregyújfalui rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a rendőrség hivatalos elérhetőségein. Az ügy körülményének vizsgálata és az azonosítás jelenleg is folyamatban van. Több mint 78 tonna port távolítottak el idén Debrecen útjairól és közterületeiről az önkormányzat tájékoztatása szerint. A város részt vesz abban az uniós támogatású programban, amely 10 magyar nagyvárosban javítaná a levegő minőségét. A Life IP Hungary projekt célja a légszennyezés, elsősorban a szállópor csökkentése. Debrecen az elmúlt években fásítási programokat, véderdősítést, komposztosztást és szemléletformáló kampányokat is indított. Emellett fejlesztette a közösségi közlekedést és folytatta a zöld területek bővítését. A projekt az év végén zárul, addig elkészül Debrecen új levegő minőségi terve is. A nyári időszakban ismét élénk a debreceni albérletpiac, egy-egy népszerű lakásra akár több érdeklődő is jelentkezhet. Egy helyi ingatlan szakértő szerint azonban nem feltétlenül azt kapja meg az ingatlant, aki a legtöbbet fizetni érte. A tulajdonosok számára sokszor legalább ilyen fontos az első benyomás, a bizalom és a személyes szimpátia. A szakértő szerint a debreceni kínálat az elmúlt években jelentősen bővült. Jelenleg valamivel több mint 1000 kiadó lakás és kevesebb mint 140 kiadó ház szerepel a piacon. A bérleti díjak a korábbi nagy emelkedés után inkább stagnálnak. A lakáskeresők esélyeit növelheti a pontos, korrekt kommunikáció és a megbízható benyomás. Új lehetőségek nyílhatnak a debreceni egyetemmérnök képzésen és járműipari kutatásai előtt. Magas rangú kínai autóipari és elektromobilitási delegáció látogatott az intézménybe, ahol egy nemzetközi szakmai szövetséghez való csatlakozásról is egyeztettek. A szervezet a járműipari kutatásfejlesztést és az innovációt támogatja. Az egyetem vezetése szerint a partnerség új kutatási projektek, korszerűbb mérnökképzés és szorosabb ipari együttműködések előtt nyithat utat. A műszaki kar kiemelte, a debreceni egyetem már csak nem 900 vállalattal dolgozik együtt. A mostani kapcsolat tovább erősítheti Debrecen szerepét az elektromobilitás és az akkumulátoripar európai központjai között. Változik a közlekedési rend Debrecenben a Campus Fesztivál idején. A DKV tájékoztatása szerint a rendezvényhez igazodva az 1-es villamos, valamint a 22-es, 22Y-os, 24-es, 24Y-os autóbuszok sűrűben közlekednek, hogy megkönnyítsék a fesztiválra érkezők utazását. A programok idén a C1-es, C2-es, C3-as éjszakai járatok is közlekedhetnek. Ugyanakkor a 92-es, 93-as és 94-es éjszakai buszok nem járnak. Az előkészületek miatt már július 20-ától több autóbusz járat terelő út vonalon közlekedik. A változás várhatóan a fesztivál végéig július 26-áig lesz érvényben. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
4: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Alkó Lászlót hallják. Történelmi magyar győzelemmel zárult az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság. Korábban ebben a korosztályban nemzeti együttesünk még a döntőbe sem jutott, ám ezúttal Sótonyi László legénysége megkaparintotta az aranyérmet, miután a Kolozsváron megrendezett fináléban hosszabbítás után 34-32-re verte Svédországot. Érdekesség, hogy a miénk a középdöntőben is találkoztak a svédekkel, akkor az északiak 40-24-re diadalmaskodtak. A szép sikernek részese lehetett az az erdei Benedek is, aki az új szezonban már a Deac kapuját őrizheti. A fiatal hálóőr a kontinens viadalon egy találkozón lépett pályára, a Svédországgal vívott első ütközeten 16 lövésből 4-et hárított. A DVSC számára csütörtökön elkezdődik az UEFA Konferencia Liga selejtező sorozata. A Loki a második kvalifikációs körben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A DVSC július 23-án 18 órától fogadja a Pjunyikot a Nagy Erdei stadionban, a találkozóra pedig már megvásárolhatók a jegyek. Miután UEFA meccsről van szó, vannak kötelezően betartandó szabályok, az akkor már javában zajló kampuszfesztivál forgataga pedig további szervezési lépéseket igényel. A legfontosabb azok a szurkolók, akik nem rendelkeznek a fesztiválra szóló belépővel, a stranddal szembeni Pallagi út felüli felüljáron tudják megközelíteni a lelátót. A fesztivál belépővel rendelkezők, illetve már a fesztivál területén tartózkodó meccsjeggyel rendelkező drukkerek a Pallagi út, Szökőkút felé eső felüljáróit tudják majd igénybe venni. Fontos, hogy parkolóhelyek hiányában senki ne érkezzen autóval, illetve időben induljon el a mérkőzésre, hiszen csütörtökön több tízezer ember tartózkodik majd a Nagy Erdei stadion térségében. Lényeges az is, hogy a találkozó után mindenki ott hagyja el a stadiont, ahol bejött. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Városunkban csütörtökön felé erősen megnövekszik majd a felhőzet, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a nyugati, majd észak-nyugati szél. A kora reggeli órákban 11-12 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát ugye mai nappal megkezdődik a Campus Fesztivál, és ennek a környezetét, ha lehet autóval kerüljük, mert olyan torlódást tapasztaltunk már tegnap is, hogy inkább gyalog közlekedjünk azon a szakaszon. A 33-as számú beútvonal bevezető szakaszán ki bevezető részén egy-egy forgalmi sávot ismét lezártak, és itt nagyon figyeljünk a kihelyezett jelzőtáblákra. Sinai utcától a Bentérig javítják, illetve átalakítják a buszmegállókat, tehát ott is csak egy-egy sávon nagyon-nagyon nehezen lehet közlekedni. És a Burgundia Csapó utcát említeném még meg, ott továbbra is tartunk két hatalmas adjuk, és csak egy sávon lehet közlekedni. Hát én kitartás, hogy valószínűleg a közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: déli óránk végét értük el, na de sokan várják már, gondolom, az eredményhirdetést, főleg azok, akik ugye elküldték az üzenetüket a pontot parti játékában, hiszen egy páros belépőjegy talál már is gazdára. A holnap esti bulin egyébként Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdőn, a Sóstó Gardenben fellép majd Vini, Mollywood, Burai Krisztián DJ, Regán Lili, ugye a kék hajó DJ Csajci, itt lesz a Katapult DJ, és a rádiónkat majd Olasz Gabi képviseli a lemezjátszók mögött, a hangulat fokozóként. Nyertesünknek pedig már gratuláltam is az üzenetére, ő majd várja az e-mailt, jó, amiben majd az értesítő és a maga az elektronikus jegy is szerepel, én pedig a következő órában is várok vissza mindenkit.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárobuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
5: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tovább csökkent a kórházi ágyak száma hazánkban. Életfogytiglant kér az ügyészség a furtai gyilkosság egyik vádlottjára. Új bérlakás programot jelentett be Kármán András. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben már csak valamivel több mint 60 ezer működő ágy állt rendelkezésre, ami egy év alatt több mint 1000-rel, 10 év alatt pedig több mint 8000-rel kevesebb. Eközben az egynapos ellátások száma rekordot döntött, ami részben a korszerűbb kezelési módszereknek is köszönhető. Bár a magyar lakosságra vetítve még mindig több kórházi ágy jut, mint az uniós átlag, az elmúlt években folyamatosan csökkent a hazai kórházi kapacitás is. Tűz keletkezett hétfőn délelőtt a CATL debreceni gyárának területén, egy szerződött partner munkaterületén. A vállalat tájékoztatása szerint egy 20-30 négyzetméteres részen kábelek és fa alapú építési anyagok gyulladtak meg. A lángokat a gyár létesítményi tűzoltói rövid idő alatt eloltották. Az esetben senki sem sérült meg, a tűz nem veszélyeztette sem a gyár működését, sem a környékén élőket, az anyagi kár pedig nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség a furtai emberülési ügy egyik vádlottjára. A debreceni felleviteli főügyészség közlése szerint másodfokon súlyosítást kérnek, mert álláspontjuk szerint az elsőfokú ítélet nem tükrözi megfelelően a bűncselekmény súlyát. Az ügy a 2023. januárjában történt furtai gyilkossághoz kapcsolódik, amikor is egy 54 éves férfit holtan találtak otthonában, és a nyomozás során 4 embert vettek őrizetbe. Aszfaltozási munkák miatt szerdától péntek reggelig változik több debreceni autóbusz közlekedése is a Füredi úton. A DKV tájékoztatása szerint lezárják a BEM tér ideiglenes megállóit, ezért a 21-es és 23-as autóbuszok, valamint a 973-as éjszakai járat egyes időszakokban megállás nélkül haladnak át az érintett szakaszon. A közlekedési társaság kiemelte, a munkálatok idején pótló vagy ideiglenes megállókat nem alakítanak ki. Megnyitotta kapuit a 99. debreceni nyári egyetem. Az augusztus 14-ig tartó programon 31 országból érkezett csaknem 100 hallgató tanulja a magyar nyelvet és ismerkedik a magyar kultúrával is. A résztvevők a kezdőszintől egészen a felső fokig kapcsolódhatnak be a képzésekbe, amelyet kulturális és gasztronómiai programok, kirándulások és néptánc bemutatók is színesítenek. A debreceni nyári egyetem egyébként 1927 óta működik, jövőre pedig fennállásának 100. évfordulóját ünnepli majd. Új bérlakás és kollégium építési programot készít elő a kormány. A pénzügyminiszter bejelentése szerint a Magyarországnak jóváhagyott uniós helyreállítási forrásból Budapesten és a vidéki nagyvárosokban indulhatnak beruházások, amelyekhez az állam mintegy 20%-os támogatást biztosítana. A program célja a lakhatási válság enyhítése és a megfizethető bérlakások számának növelése. Közben továbbra sem dőlt el a 3%-os otthonstart lakáshitel sorsa. A kormány egyelőre nem jelentette be sem a program megszűnését, sem pedig annak változatlan folytatását.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Báci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.
3: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
3: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Nemzetén.
1: Hello Sunshine FM, nálunk csak jó zene, rengeteg nagy név van még itt a tarsolyunkban a kétórási búcsúig, például Rita Ora is, akinek a magyarországi rajongói most nagyon szomorúak, ugyanis szinte az utolsó pillanatban fújták le Rita Ora budapesti koncertjét, ugyan lépett már fel Magyarországon, ugye a fesztiválok fellépőiként, de első önálló koncertje lett volna Rita Orának Budapesten, egy hónapja pedig még lelkes videó üzenetet is küldött a fanoknak, ám most a szervezők értesítették a jegyvásárlókat arról, hogy elmarad a várva várt show, a hivatalos indoklás szerint helyi produkciós nehézségek miatt. Úgy látszik, hogy átok ül Rita Ora magyarországi fellépésein, ugyanis a színésznő már korábban lemondott egy szigetes fellépést, és a Campus Fesztiválos koncertjét is mondta már le, és most július 29-én sem lép fel majd a Budapest Parkban. Hát ez van. Na de nálunk már is jönnek a reggelesek. Mutatjuk a mai legjobb pillanatokat.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megéri-e megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 avá.
4: Most már igen.
3: Igen, tehát, hogy,
4: meg hogy, most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 ér vagy mennyiért kell venni.
3: Igen, igen. Tehát, hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
4: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok. Én ezeket próbálkoztam.
3: Az mentolos, vagy ilyen?
4: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orrlyukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszítette, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
3: Laci feltette, majd egy perc múlva...
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mix fel.
2: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítás

0: Sunshine FM programajánló.
1: Mi a tartós párkapcsolat titka? Lehet, hogy az, ha évente csak egyszer találkoztok egy titkos szállodai szobában. Nyíregyházán most kiderül. Július 25-én szombat este 8:30-kor érkezik a Még egyszer veled ugyanígy című zseniális romantikus vígjáték. Készüljetek egy nevetős, összebújós estére, és ne aggódjatok, ha leszakad az ég. A másnapi esőnapon pótoljuk a romantikát. Tudtad, hogy van egy hely a debreceni Nagyerdőben, ahol szerda este egyszerre fújhatott kívülről bája

0: legmenőbb slágereit, és pöröghetsz fel a nyár legnagyobb bulijára? Július 22-én 8 órától a Campus Fesztivál színpadán robban a Bialex és a Slep koncertje. Ráadásul ezen a napon még olyan sztárokkal is összefuthatsz a debreceni fák alatt, mint Azaria, Betonhofé vagy a BSV. Kapd elő a legkényelmesebb cipődet, és irány az ország legkomfortosabb fesztiváljának nyitónapja.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hall.

0: go.
1: Pár perc múlva 2 óra, ami azt jelenti, hogy én innen a 93.5-ről búcsúzom, viszont a Sunshine FM-en továbbra is csak a kedvenceit szólnak, a hírek után viszont már a Sunshine délutánból, úgyhogy én adom át a stúdiót és a telepet Rollinak, na de abban a reményben, hogy holnap ismét együtt rádiózunk, együtt dolgozunk. Délelőtt 10-től akkor is várlak, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Ha pedig közlekedés közben hallgatsz minket, akkor ne feledd, mi minden infóra, minden jó tanácsra vevők vagyunk, érdekünk üzenetet és figyelmeztes másokat, rajtunk keresztül üzenhetsz az autósoknak a 0620 316 3000-es SMS és Viber számunkon. Mindenkinek jó utat és további szép napot!

0: iTunes-ra.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is, a muricsinház.hu és a vidor.eu oldalakon.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 55 tonna halat emeltek ki egy hortobágyi halastóból. 7 kritikus területet azonosított az egészségügyi minisztérium. Szombaton jön a strandok éjszakája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nyomozás folyik egy hortobágyi halastó ügyében, ahol a gyanú szerint tiltott halászat okozhatott jelentős természetkárosítást. Sajtóinformációk szerint még a télen mintegy 55 tonna halat emeltek ki a területről, noha erre jogszabályi tilalom vonatkozott. A hatóságok a helyszínen intézkedtek, az ügyben vizsgálat indult. A helyiek szerint a halállomány eltüntetésével felborult az élővilág egyensúlya. A tó felszínén ugyanis egyre nagyobb hínármezők jelennek meg. Az ügyben a hatósági eljárás jelenleg is folyamatban van, ezért a felelősség kérdésében még nem született jogerős döntés. Benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely visszaállítaná a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. A tervezet szerint a jelenlegi vármegye és főispán kifejezések 2026. október 1-től megszűnnének. A 211 oldalas indítvány részletesen felsorolja az érintett jogszabályokat, amelyekben módosítani kell a megnevezéseket. A törvényjavaslatról a parlament dönt a következő időszakban. Új szakmai koordináló testület alakult a kórházban rekedt csecsemők és kisgyermekek helyzetének rendezésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg mintegy 320 gyermek tartózkodik kórházban, közülük 256-an már nem egészségügyi okokból, hanem elhúzódó gyermekvédelmi vagy éppen adminisztratív eljárások miatt. A kormány országos vizsgálatot indított, hogy minden érintett gyermek ügyét egyenként áttekintsék. Újabb fordulatot vett a 60 pusztán tartott zebrák ügye. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. 2024 és 26 között összesen 17 zebra fordult meg a térségben, közülük 5-ről jelenleg sincs hivatalos információ. A tárcavezető szerint a vizsgálat során több szabálytalanságot is feltártak, ugyanakkor a részleteket egyelőre nem ismertették. Az ügy előzménye, hogy idén januárban 3 zebra elpusztult a hideg miatt, egy negyedik állat elhullásának körülményeit pedig tovább vizsgálják a hatóságok. Az összes kórházi szervezeti egység közel 20%-a jelenleg nem működik, de az egészségügyi minisztérium szerint a valós helyzet ennél is súlyosabb lehet. Buga László államtitkár azt mondta, sok osztály ugyan papíron működik, a gyakorlatban azonban komoly szakember hiánnyal küzd. A minisztérium ezért most országos felmérést indít, hogy pontos képet kapjon az ellátórendszer állapotáról. A legsúlyosabb problémák a sürgősségi ellátásban, a gyermekgyógyászatban, a pszichiátrián, a belgyógyászatban, az urológián, az érsebészeten és az intenzív osztályokon jelentkeznek. Szombaton rendezik meg a strandok éjszakáját, amelyhez országszerte 50 fürdő csatlakozik, köztük többek között a debreceni akvatikum is. A hajdúsági fürdőben happarti és esti programok várják a vendégeket, miközben az ország számos pontján koncertek, DJ-k, családi programok és látványos show műsorok színesítik az éjszakai fürdőzést. Több helyszíné félig, néhány pedig hajnalig is nyitva tart, ráadásul a fürdők kedvezményes esti belépőket is kínálnak. A részletes programok a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhetők el.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején pedig átmenetileg erős, viharos lehet. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Szucsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 2:04. Kellemes szerdát mindenkinek, rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán a Debreceni úton mértek, Debrecenben pedig korábban a Miklós utca magasságában. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Walking on the Dream-mel, mindjárt játszunk is majd.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt a Goodbye a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, további kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Ráfordulunk rögtön a kínai asztrológiánkra, mert ma sokszorozó nap van. Ilyenkor minden kicsit nagyobb lendületet kaphat, a jó döntések, a kedves gesztusok, de akár a kapkodás vagy a feszültség is. Éppen ezért ma különösen fontos, és nem mindegy, hogy mire figyelünk, és mibe tesszük az energiánkat. Ha valamit szeretnénk erősíteni az életünkben, ma érdemes tudatosan afelé mozdulni. Egy apró lépés, egy jó mondat, vagy egy hasznos döntés most többet indíthat el, mint elsőre gondolnánk. Ezeket kaptok Liszkai Judittal a mai napra, a siker naptárunk szerint. A pontot parti játékunk pedig elindult, mostantól várom a pontot, szót SMS-en, Viberen 0620-316-3000-en, az óra végén pedig bejutatok valakit egy páros jeggyel a Nyíregyházi pontot partira.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházán a Kert utcán a Magyar Között munkatársai közműépítést végeznek, emiatt útszűkületre kell készülni. Nagykelló, valamint Újfehértó között pedig kaszálási munkátokat végeznek, itt mindkét irányban majd útszűkületre, valamint a sebességkorlátozásra kell készülni. Korábban pedig Debrecenben mértek a Kishegyesi úton, illetve nagyon fontos, hogy útépítési munkákat végeznek továbbra is a Faragtár utcán, ott sávzárásra kell készülni mindkét irányban. Ha egyéb infót van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Felix Jeneshaus és a Walk With Me a Sunshine FM-en nálunk. Sok jó zene szól, és időjárás tekintetében e pénteken majd jön egy kis zápor, zivatar, de hétvégén már vasárnap 31-32 fokot is mérhetünk majd. A jövő hét eleje szintén ilyen koraőszies időjárás, így a következő napokban nem nagyon fogunk megsülni, hogyha mondhatom így. Na, de térjünk rá a játékunkra. Ugye ebben az órában is adok a pontot partira egy páros belépőt. A gépünket rögtön munkára bírom, és nézzük, hogy ki viszi el a páros belépő jegyet, aki nem más, mint Ákos. Gratulálunk a holnapi nyíregyházi pontot partira. Várunk benneteket is nagy-nagy szeretettel. Jó szórakozást kívánunk majd. További infók a sunshine.hu-n. Nagyon fontos, hogy fellép majd Vini Mollywood, Burai Krisztián, Regál Ilin, illetve a Katapult DJ is érkezik Nyíregyházára. Az óránkat pedig mindjárt a Szia zárja, előtte viszont a Szücsi is jön a legfrissebbekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Újraindult Simon Miklós volt képviselő büntetőügye. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszönjük, várunk mindjárt a részletekkel. Tell me how you do.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárúbuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszüntetni a különadót a Kereskedők Szövetsége. Leégett egy farm és egy istálló Debrecenbánkon. Túl magas cinktartalom miatt visszahívtak egy étrend kiegészítőt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kiskereskedelmi különadó teljes kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet szerint a jelenlegi adó torzítja ugyanis a piaci versenyt, növeli a fogyasztói árakat és visszafogja a beruházásokat. Bár a kormány módosítja a szabályozást, az adó mértéke nem változik. A legnagyobb kereskedelmi láncoknál továbbra is 4,5% marad a kulcs. Az OKS most úgy véli, ez továbbra is komoly terhet jelent egy alacsony nyerességű ágazat számára, ezért a részleges módosítás helyett kiszámítható menetrendet kér a különadó teljes megszüntetésére. Súlyos tűz pusztított Debrecen Bánkon, ahol teljes terjedelmében égett egy szénatároló, egy fatároló, valamint a farm egy része. A debreceni hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, de a pusztítás így is jelentős volt. A tulajdonos szerint a tűzben leégett az istálló és 7 állat, 4 ló, valamint 3 borjú is elpusztult. Az előzetes becslések alapján a kár eléri a 30 millió forintot. A károsult családi közösségi oldalán segítséget kért, hangsúlyozva, a veszteség nem csak anyagi, hanem lelkileg is óriási. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevárra. Az 57. rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják meg, a programsorozat csúcspontja pedig az augusztus 20-ai virágkarneváli felvonulás lesz. A látogatók idén is több százezer élő virágból készült látványos kompozíciókat láthatnak majd a város utcáin. A szervezők tájékoztatása szerint az idei karnevál központi üzenete a jövőformálás és a közös felelősségvállalás, amelybe a helyi közösségeket és az oktatási intézményeket is szeretnék bevonni. Teljes útzár lesz július 23-án csütörtökön Hajdúböszörményben a Hatházi utca egy szakaszán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az útfelújításhoz kapcsolódó betonozási munkák miatt várhatóan egész nap lezárják az Ady Endre tér és a Jókai Mór utca közötti útszakaszt. A 3,5 tonnánál nagyobb teherautók a körutakat használhatják kerülőútként, a személyautósoknak pedig a Jókai Mór utcáját ajánlják. Marian Blankát, a DVSC kézilabda akadémia szakmai igazgatóját választották június hónap utánpótlás edzőjének. A rangos szakmai elismerést a Magyar Edzők Társasága és az utánpótlás sport.hu adta át Budapesten. A szakember irányításával a debreceni U17-es csapat idén történelmi sikert ért el, megnyerte ugyanis a lány EFE Young Club Trophy, vagyis az utánpótlás bajnokok ligáját. Az elismerés pénzjutalommal is jár, és a szakmai eredmények mellett Marian Blanka hosszú évek óta végzett utánpótlás nevelő munkáját is díjazza. Visszahívják a NAU Cink 50 mg étrend kiegészítőt, mert cink tartalma meghaladja az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság által meghatározott biztonsági felső beviteli szintet. A terméket egyébként a Biotech USA forgalmazza Magyarországon. A cég már leállította az értékesítését és megkezdte a visszavásárlást. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most arra kéri a vásárlókat, hogy aki rendelkezik a NAU Cink 50 mg 100 tablettás kiszerelésű készítménnyel, az semmiképpen ne fogyassza el.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szöcsünek, köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a Sunshine délután, Hello a stúdióban, Kondor Roland, de ebben az órában is játszunk majd a nyíregyházi pontot, partira adok páros belépőt, így mostantól kezdve várom a pontot, a szót SMS-en, Viberen 0620-316-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Comfort Disco és az Engedd el a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szólít a kora délutánunkban. És drága autós barátaim, nagyon fontos, hogy a mai naptól ismét áremelésre kell számítanunk a benzinkutakon. A 95-ös az 6 forinttal emelkedett a mai naptól, a gázolaj pedig 9 forinttal, így hogyha most érünk egy töltőállomás közelében, akkor a 95-öst 604 forint magasságában tankolhatjuk, a gázolajat pedig 627 forint körül literenként. További infók a sunshine.hu-n ezzel kapcsolatban is, továbbra is várom a pontot, a szót SMS-en, Viberen, az óra végén valakit bejuttatok a nyíregyházi pontot partira, sok sikert!

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Valóban is a pont jó a Sunshine FM-en állunk, csak húzzon ez szól, és rögtön ráfordulunk így. Szerdán is a legfrissebb horoszkópokra megérkezett hozzánk Kiskata. Szia!
2: Szia, Roli! A kos örüljön, hogy ismét béke és nyugalom költözött az otthonába, és nem ásítsa meg szavát, ha már aláírta a békeszerződést. A bolygók állása miatt most egy kicsit feszült, azért fontos, hogy megtanuljon uralkodni az indulatain. A béka szereti minden lépését kiszámítani, de most nem tud előre tervezni. Ki van szolgáltatva a sors szeszélyeinek? Kicsit ijesztőnek érzi, hogy nem tudja irányítani az eseményeket. A legjobb azonban, ha lehunja a szemét és fejest ugrik a történésekbe. Az ikrek remek érzékkel köt nagyszabású üzletet, ami jelentős anyagi hasznot hozhat. A lehető legjobbkor érkezik a pénz, mert így legalább megvalósíthatja terveit. A rák felajánlja segítségét az egyik rokonának, és ezt nagyon jól teszi, mert igen nagy szüksége van rá. Különösen

0: érdemes a figyelmére. A Skorpió nem ismer lehetetlent, soha nem riad vissza a nehézségektől, sőt, azok inkább még nagyobb erőfeszítésre késztetik, de úgy tűnik, hogy most túlságosan nagy fába vágta a fejszéjét. A nyilas nem elégedett a jelenlegi helyzetével, de mégsem akar változtatni. Inkább továbbra is morgolódik, panaszkodik, pedig sokkal egyszerűbb megtenni a szükséges lépéseket. Minél tovább húzza az időt, annál nehezebb lesz meghozni a végső döntést. A bakma nagy meglepetésekre számíthat, és ezek nem mindegyike lesz kellemes. Előfordulhat, hogy plusz munkát kell végeznie, ami kezdetben rengeteg energiájába kerül majd. Este pihenjen egy jó nagyot. Mielőtt a vízöntő meghívná a partnerét egy vacsorára és főzne neki, ne felejts el kipuhatolni, hogy mi a kedvenc étele, esetleg van-e valamilyen allergiája. Ugyanis ha csak a saját elképzeléseit szeretné megvalósítani és elkészíteni, akkor bizony komoly meglepetés is érheti. A halak ne halogassa tovább, hanem mondja el, mi bántja. Titkolózásával csak tovább nehezíti a kommunikációt kedvesével, mugorvaságával vagy mellébeszélésével, csak elbizonytalanítja őt.
1: Nagyon köszönjük, megyünk tovább, érkezik Kaigum és Iva Max közösen.
2: Sunshine FM

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelepés az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Hey, yeah, I just feel like I won't get you out of my mind. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

Hellóval együtt kocsikáztunk a rakparton, itt a Sunshine FM-nálunk csak jó zene szól, és ha már kocsikázás, akkor nagyon fontos, hogy a Sunshine Valent autó továbbra is járja Debrecen, valamint Nyíregyháza vonzás körzetét, bárhol felbukkanhat. Ha megtaláltad, éppen elment melletted, akkor mindenképp fotózz le, és a sunshine.hu oldalon pedig töltsd fel, akár a QR kód segítségével, vagy egyszerűen a weblapunkon megtalálod a regisztrációhoz kapcsolódó kis aloldalt. Ha ez sikerült és megvan, akkor te is esélyes vagy a Hotel Aurum jóvoltából a wellness hétvégére, valamint egy egész hétvégés tesztezetésre is. További infók a Facebookon, valamint a sunshine.hu megtalálhatók. Viszont ebben az órában is adok valakinek a nyíregyházi pontot partira egy páros belépőt, és nagy taps Tamásnak gratulálunk! Tétek a páros belépőjegy, várunk benneteket is nagy szeretettel holnap a Sóstó Gardenben, hiszen jön a harmadik pontot parti. További infók a Facebookon ezzel kapcsolatban is megtalálhatók. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, az óránkat pedig David Guetta zárja, jön a Jennifer Lopezzel közös

0: sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházen a Magyar Közút munkatársai dolgoznak a Kert utcán. Itt közműépítés zajlik, emiatt a sávzárásra kell készülni. Debrecen belvárosában is több pontban dolgoznak, ilyen például a 47-es, a Mikepércsi út, itt ugye útszűkület mellett autózhatunk, valamint a Faragtár utcán is a hónap végéig útépítési munkákra kell készülni. Ha bárkinek egyéb infója van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620-316-3000.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: A szakszervezetek önálló munkaügyi vezetőt sürgetnek. 10 debreceni házba is betört egy férfi. Hetente akár kétszer is változhatnak a dohányárak. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Továbbra sem dőlt el, ki felel majd a foglalkozás politikáért a Tisza kormányban. Erről sajtóértesülések szólnak. A hír szerint az új kormányzati struktúra kialakítása lassan halad, miközben az elmúlt napokban több nagyvállalat is jelentős létszámleépítést jelentett be. A szakszervezetek már korábban jelezték, önálló, a munkaügyekért felelős államtitkárt tartanának szükségesnek, és emiatt nyílt levélben is keresték a kormányt. A bizonytalanságot növeli, hogy ősszel kezdődnek a minimálbért tárgyalások, miközben egyelőre az sem világos, milyen intézményi keretek között zajlanak majd az egyeztetések. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint még 2023. szeptembere és 2024. novembere között 10 debreceni családi házba is betört. Az elkövető készpénzt és aranyékszereket lopott, a zsákmány egy részét pedig zálogházakban értékesítette. A zálogjegyeket két ismerősének adta tovább, akik kiváltották az ékszereket, ezért ellenük pénzmosás miatt emeltek most vádat. A rendőrség a lopott értéktárgyak jelentős részét megtalálta és visszaadta a tulajdonosoknak. Az ügyészség a fővádottal szemben letöltendő börtönbüntetést indítványozott. Nemzetközi sikert ért el a Debreceni Egyetem állam és jogtudományi karának hallgatója. Marjai László nyerte el ugyanis a legjobb bírónak járó különdíjat a Frankfurtban megrendezett munkajogi párbeszédversenyen. A rangos megmérettetésen 13 európai ország hallgatói vettek részt, aki akik egy szimulált bírósági tárgyaláson mutatták be jogi érvelésüket. Újra kiírta a közbeszerzést a Berettyóújfalui önkormányzat a tervezett görbpark megépítésére. A beruházás a Városi Sportparkban a Toldi Miklós utcában valósulhatna meg, ahol gördeszkások és görkorcsolyások számára alakítanak ki új pályát. A fejlesztés részeként járda közvilágítás, ülőpadok és hulladékgyűjtő is készül, valamint mobil lelátókat is telepítenek. A kivitelezéshez néhány előregedett nyárfát is kivágnak. A beruházás a város a zöld infrastruktúra fejlesztési programjának része. Ismét emelkedtek a dohánytermékek árai Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának friss árlistája szerint júliusban 48 cigaretta, 46 szivar és szivarka, valamint 32 fogyasztási dohánytermék ára nőtt. Az áremelés több népszerű márkát is érint, köztük a Marlborót, a Chesterfieldet és a Philip Morris termékeit is. Drágultak emellett egyes nikotinos és gyógynövény alapú dohányzási termékek is. A hatóság szerint a dohánytermékek kiskereskedelmi árai hetente legfeljebb két alkalommal változhatnak, az új árakat pedig minden esetben előzetesen közzéteszik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1. Hello mindenkinek, Szücsinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. 4:04 pörög tovább a Sunshine délután, ebben az órában is hozom a fantasztikus, kiváló prémium zenéket, ja majd a pontot parti játékunk is, illetve hozom a friss útinfókat. Kezdünk elsőként Hasszal, jön a Midnight.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Gaga, The Dead Dance, a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt mindenkinek. Hamarosan majd friss útinformációkkal folytatjuk. Viszont, hölgyeim, uraim, játékkal folytatjuk. Valakit páros belépő egyaránt szeretnénk bejuttatni a nyíregyházi pontot partira. Nincs más dolgod, mint most SMS-en, Viberen elküldeni a pontot, a szót, és ura végén pedig sorsolunk. Sok sikert kívánok, 20-as, 3-16-3000. Dua Lipa énekel, ez a Physical. Jó utat, jó munkát!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült, jó az egész. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk itt a szerdánkban is. Köszönöm Laci Weinberét, aki megírta, hogy Nyíregyházen a Sóstói úton találkozott rendőrökkel, legyünk megfontoltak, valamint szintén Nyíregyházen a Kert utcán a magyar között munkatársai közműcsatornázási munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell készülni. Debrecen belvárosában is várják a hatóságok a szabálytalankodókat, korábban mértek a Kassai úton, valamint a Hajó utcán is. Ha egyéb infód van, akkor semmiképp se tartsd magad, mindenképp várom majd 0620 316 3000. A Turn the Lights Off-val folytatjuk.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Shawn Mendes pörgette a délutánunkat a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 5 óra van, mint a hét közepén. Időjárás tekintetében egy ilyen kora őszit próbálnék most prognosztizálni, és a következő napokban is, ahogy látom az előrejelzést, erre kell majd készülnünk. Napközben 22-23 fokos maximumokkal, pénteken pedig eső is érkezik majd. Viszont most a pontot parti játékunkkal folytatjuk. A holnapi nyíregyházi rendezvényre szeretnék valakit bejuttatni, a gépünket újra munkára bírom, és nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, aki holnap majd egy hatalmasat bulizik a Sóstó Gardenben. Ő pedig nem más, mint Jászmin, gratulálunk! Várunk benneteket is, jó szórakozást kívánunk majd. A következő órában pedig pénzügyi percekkel, valamint programajánlókkal is folytatjuk. Előtte viszont meghallgatjuk Szücsit, hogy milyen infók érkeznek majd 5 kora hírekben. Szia!
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Tovább csökkent a kórházi ágyak száma hazánkban. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen az óránkat, pedig Calvin Harris-szel zárjuk. Jön a Blessings.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább?
4: Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz!
5: Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk.
4: Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
0: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tovább csökkent a kórházi ágyak száma hazánkban. Megnyílt a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Új bérlakás programot jelentett be Kármán András. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben már csak valamivel több mint 60 ezer működő ágy állt rendelkezésre, ami egy év alatt több mint 1000-rel, 10 év alatt pedig több mint 8000-rel kevesebb. Eközben az egynapos ellátások száma rekordot döntött, ami részben a korszerűbb kezelési módszereknek is köszönhető. Bár a magyar lakosságra vetítve még mindig több kórházi ágy jut, mint az uniós átlag, az elmúlt években folyamatosan csökkent a hazai kórházi kapacitás is. Tűz keletkezett hétfőn délelőtt a CATL debreceni gyárának területén, egy szerződött partner munkaterületén. A vállalat tájékoztatása szerint egy 20-30 négyzetméteres részen kábelek és faalapú építési anyagok gyulladtak meg. A lángokat a gyár létesítményi tűzoltói rövid idő alatt eloltották. Az esetben senki sem sérült meg, a tűz nem veszélyeztette sem a gyár működését, sem a környékén élőket, az anyagi kár pedig nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség a furtai emberülési ügy egyik vádlottjára. A debreceni felleviteli főügyészség közlése szerint másodfokon súlyosítást kérnek, mert álláspontjuk szerint az elsőfokú ítélet nem tükrözi megfelelően a bűncselekmény súlyát. Az ügy a 2023. januárjában történt furtai gyilkossághoz kapcsolódik, amikor is egy 54 éves férfit holtan találtak otthonában, és a nyomozás során 4 embert vettek őrizetbe. Aszfaltozási munkák miatt szerdától péntek reggelig változik több debreceni autóbusz közlekedése is a Füredi úton. A DKV tájékoztatása szerint lezárják a BEM tér ideiglenes megállóit, ezért a 21-es és 23-as autóbuszok, valamint a 973-as éjszakai járat egyes időszakokban megállás nélkül haladnak át az érintett szakaszon. A közlekedési társaság kiemelte, a munkálatok idején pótló vagy ideiglenes megállókat nem alakítanak ki. Megnyitott a kapuit a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Az augusztus 14-ig tartó programon 31 országból érkezett, csak nem 100 hallgató tanulja a magyar nyelvet és ismerkedik a magyar kultúrával is. A résztvevők a kezdőszintől egészen a felső fokig kapcsolódhatnak be a képzésekbe, amelyet kulturális és gasztronómiai programok, kirándulások és néptánc bemutatók is színesítenek. A Debreceni Nyári Egyetem egyébként 1927 óta működik, jövőre pedig fennállásának 100. évfordulóját ünnepli majd. Új bérlakás és kollégium építési programot készít elő a kormány. A pénzügyminiszter bejelentése szerint a Magyarországnak jóváhagyott uniós helyreállítási forrásból Budapesten és a vidéki nagyvárosokban indulhatnak beruházások, amelyekhez az állam mintegy 20%-os támogatást biztosítana. A program célja a lakhatási válság enyhítése és a megfizethető bérlakások számának növelése. Közben továbbra sem dőlt el a 3%-os otthonstart lakáshitel sorsa. A kormány egyelőre nem jelentette be sem a program megszűnését, sem pedig annak változatlan folytatását.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 5 óra múlt már 4 perccel. Na Magdolnánkat pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek. Ebben az órában is hozom a fantasztikus zenéket, valamint a programajánlókat és a pénzügyi perceket. Kezdünk elsőként Blondissal, jön a Never Walk Alone.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit tegyünk abban az esetben, hogyha elveszítjük akár a bankkártyánkat vagy a telefonunkat nyaralás közben? Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A legfontosabb a gyorsaság. Ha eltűnik a kártya vagy a telefonunk, a legtöbb pénzintézet mobil applikációjában egy gomnyomással felfüggeszthetjük vagy akár le is tilthatjuk a kártyánkat. Amennyiben a kártya később előkerül és biztosak vagyunk abban, hogy nem kerülhetett harmadik félhez, a blokkolás feloldható. Ugyanakkor, ha illetéktelenek megszerezhették a kártyadatokat, akkor a kártyát mindenképpen tiltani vagy tiltatni kell az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. A legtöbb pénzintézetnél működik dedikált, csalásvédelemre szakosodott csoport, akik jellemzően 0-24 órában állnak az ügyfelek rendelkezésére. Különösen külföldre utazáskor célszerű a bank elérhetőségeit elmenteni a mobilunkba is, hogy egy váratlan helyzetben ne teljenek el értékes percek a telefonszám kiderítésével.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönöm szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megérje megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 aván.
5: Most már igen.
4: Igen, tehát, hogy,
5: meg
4: hogy
5: most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 ér, vagy mennyiért kell venni.
4: Igen, igen. Tehát, hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít te használ-e, én nem tudom elképzelni.
5: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
4: Az mentolos, vagy ilyen?
5: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orjukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény. Hát gyúrtam rá.
4: Laci feltette, majd egy perc múlva.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Miles Smith után pedig jönnek már is a legfrissebb programajánlók, egyenesen Kiskata jó voltából. Szia!
3: Szia, Roli! Mi a tartós párkapcsolat titka? Lehet, hogy az, ha évente csak egyszer találkoztok egy titkos szállodai szobában? Nyíregyházán most kiderül. Július 25-én, szombat este 8:30-kor érkezik a Még egyszer veled ugyanígy című zseniális romantikus vígjáték. Készüljetek egy nevetős, összebújós estére, és ne aggódjatok, ha leszakad az ég. A másnapi eső napon pótoljuk a romantikát. Tudtad, hogy van egy hely a debreceni nagyerdőben, ahol szerda este egyszerre fújhatod kívülről Bája Alex legmenőbb slágereit, és pöröghetsz fel a nyár legnagyobb buliára? Július 22-én 8 órától a Campus Fesztivál színpadán robban a Bája Alex és a Slep koncertje. Ráadásul ezen a napon még olyan sztárokkal is összefuthatsz a debreceni fák alatt, mint Azaria, Betonhofé vagy a BSV. Kapd elő a legkényelmesebb cipődet, és irány az ország legkomfortosabb fesztiváljának nyitónapja. Jó szórakozást a programok.
2: Nagyon köszönjük, 6 óra után indul majd a kívánság műsor, így akár már most is várom a zenei kéréseket. 0620-316-3000. David Guetta jön Teddy Swims-szel, ez a Tools & Die 3-asával közös Gon Gon Gon.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

Rage, a Where Is My Husband, a Sunshine, a FM-en nálunk csak jó zene szól, és 18 órához érkeztünk, így átadom a terepet a legfontosabb híreknek. Szücsi érkezik mindjárt, ezt követően pedig belevágunk ma este is a 2 órás élő esti kívánság műsorba. Én leszek Glac Norbi magyar hangja, mivel ő majd a Debreceni Campus Fesztiválról jelentkezik élőben, így érdemes majd a következő órákban is minket hallgatni. Egy tuti, hogy a következő 120 perc csak rólatok szól, majd várom a zenékéréseket, üzeneteket 0620 3 16 3000. Az óránkat pedig az Iron Maffiával zárjuk, ez már a mellettem.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt.

0: az autósokat. Szesz tilalom jön minden német vasútállomáson. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Új pályázatot hirdetett az élő környezetért felelős minisztérium az állatvédő szervezetek és ebrendészeti telepek támogatására. A Kánikula programban mintegy 120 ezer forint értékű eszközcsomagra lehet jelentkezni, amely többek között kutyamedencét, hűtőmatracot, párásítórendszert, víztárolót és napvitorlát is tartalmazhat. Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben már csak valamivel több mint 60 ezer működő ágy állt rendelkezésre, ami egy év alatt több mint 1000-rel, 10 év alatt pedig több mint 8000-rel kevesebb. Eközben az egynapos ellátások száma rekordot döntött, ami részben a korszerűbb kezelési módszereknek is köszönhető. Bár a magyar lakosságra vetítve még mindig több kórházi ágy jut, mint az uniós átlag, az elmúlt években folyamatosan csökkent a hazai kórházi kapacitás is. Új bérlakás és kollégium építési programot készít elő a kormány. A pénzügyminiszter bejelentése szerint a Magyarországnak jóváhagyott uniós helyreállítási forrásból Budapesten és a vidéki nagyvárosokban indulhatnak beruházások, amelyekhez az állam mintegy 20%-os támogatást biztosítana. A program célja a lakhatási válság enyhítése és a megfizethető bérlakások számának növelése. Közben továbbra sem dőlt el a 3%-os otthon start lakáshitel sorsa. A kormány egyelőre nem jelentette be sem a program megszűnését, sem pedig annak a változatlan folytatását. A kiskereskedelmi különadó teljes kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet szerint a jelenlegi adó torzítja ugyanis a piaci versenyt, növeli a fogyasztói árakat és visszafogja a beruházásokat. Bár a kormány módosítja a szabályozást, az adó mértéke nem változik. A legnagyobb kereskedelmi láncoknál továbbra is 4,5% marad a kulcs. Az OKS most úgy véli, ez továbbra is komoly terhet jelent egy alacsony nyerességű ágazat számára, ezért a részleges módosítás helyett kiszámítható menetrendet kér a különadó teljes megszüntetésére. Fokozott óvatosságra figyelmeztetik az autósokat, mert július második felétől kezdődik az őzek párzási időszaka. A következő hetekben az állatok a megszokottnál aktívabbak, ezért nappal is gyakrabban keresztezhetik az utakat, különösen erdős és mezőgazdasági területek közelében. A szakemberek most azt kérik, hogy a vadveszélyjelző tábláknál mindenki csökkentse a sebességet, és számítson arra, hogy egy őzet akár több is követhet. Országos szesztilalmat vezet be a német vasút. A Deutsche Bahn október 15-től minden állomásán ugyanis megtiltja az alkohol fogyasztását a peronokon és az állomás épületekben is. A szabály több mint 5400 vasútállomást érint, kivételt csak a hivatalos éttermek és a büfék jelentenek. A vasúttársaság szerint az intézkedés célja az utasok és a dolgozók biztonságának növelése, valamint a konfliktusok számának csökkentése. A tilalom betartását biztonsági szolgálatok és a rendőrség is ellenőrzi majd, a visszaeső szabályszegőket pedig akár végleg ki is tilthatják az állomásokról.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: A forint ma erősödött a főbb devizákkal szemben a Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 391, 1 euró 361, 1 angol font pedig 425 forint, amíg egy amerikai dollárért 315 forintot kell adni.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Alkó Lászlót hallják. Történelmi magyar győzelemmel zárult az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság. Korábban ebben a korosztályban nemzeti együttesünk még a döntőbe sem jutott, ám ezúttal Sótonyi László legénysége megkaparintotta az aranyérmet, miután a Kolozsváron megrendezett fináléban hosszabbítás után 34-32-re verte Svédországot. Érdekesség, hogy a miénk a középdöntőben is találkoztak a svédekkel, akkor az északiak 40-24-re diadalmaskodtak. A szép sikernek részese lehetett az az erdei Benedek is, aki az új szezonban már a Deac kapuját őrizheti. A fiatal hálóőr a kontinens viadalon egy találkozón lépett pályára, a Svédországgal vívott első ütközeten 16 lövésből 4-et hárított. Elindult a jegyértékesítés a hétvégén Nyíregyháza Spartakusz Újpest labdarúgó mérkőzésre, közben zajlanak a stadion melletti fejlesztések is. Határidőre augusztus első hetére elkészül a városi stadion melletti beruházás, amelynek részeként 187 parkolóhely épül vagy újul meg. A fejlesztés célja a stadion környezetének korszerűsítése, a parkolási kapacitás bővítése, valamint a közlekedési infrastruktúra biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tétele. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek még áprilisban, azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadék csatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A pénteki Újpest elleni meccs idején, mivel még folynak a munkálatok, lezárásokra kell számítaniuk a szurkolóknak. Nem csak egymással, a nagy meleggel is meg kellett küzdeniük a csapatoknak a Fátum Properti strandlabdarúgó fesztiválon. 16 csapat nevezett az ország különböző pontjairól. 12 gárda a városi kispályás bajnokságban is szerepel, és nagy csatákat vívtak az együttesek a homokban. A tornát végül a Fáraó Bútor Eger Old Boys csapata nyerte, megelőzve a Rusi Autókozmetika, a Romeo Vác és az FC Spartak Pagony együttesét. A gólkirály Krasnyánszki Martin, a legjobb kapus Bíró Zoltán, a legjobb játékos Brondics Péter, a legtechnikásabb játékos pedig Lakatos Tamás lett. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Csütörtökön változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején pedig átmenetileg erős, viharos lehet. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk, hello mindenkinek. Indul már is a 2 órás élő esti kívánságműsor. Várom a zenékéréseket, üzeneteket egymás után. 0623 16 3000. A következő 2 óra csak rólatok szól. Kezdünk elsőként Loj sikerével, jön a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Jonas Blue is a Mama a Sunshine FM nálunk, csak jó zene szól. Kellemes szerdát mindenkinek, ez a két órás élő esti kívánságműsor ma velem Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620 316 3000. Valaki pedig már a vonalban várakozik. Halló Sunshine FM.
1: Hello, hello, sziasztok, szép pontot kívánok mindenkinek a Lucas Valley-től a Big Boat-a.
0: Ajaj, ilyen kiváló felvétel sajnos nincs a repertoáromban. Más megfelel számodra?
1: Tudná helyette ajánlani nekem valami jó ütemes dallamot.
0: Hertz érkezik Purple Disco Machine-nel, Wonderful Life. Kinek küldjük?
1: Kinek küldöm? Hát mindenkinek, aki szereti igazából, vagy bárkinek.
0: Sunshine FM, élő két órás esti kívánság.

0: Önt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként élet óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltatok kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Alex Warren és a Fever Dream a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes estét mindenkinek. Pörög tovább a két órás élő esti kívánság műsor. Most viszont kapcsolással folytatjuk. A Debreceni Campus Fesztiválról jelentkezik Norbi, aki már a vonalban várakozik. Halihó, szia!
1: Hello, Roli, köszöntöm a hallgatókat!

0: nézünk itt a kampuszon, és hát egészen szombat estig, ugye itt folyamatosan érkeznek majd a jobbnál a fellépők, amikor természetesen mindig be fogunk majd számolni innen a helyszínről.
1: Ugye, ami fontos, hogy a mai naptól kezdődött, délután 2 órakor volt a kaponyítás, és már rengeteg sztorit láttam, hogy a fiatalok csak úgy rohantak befelé a fesztiválra. Mit tapasztalsz, mennyire várták itt a régióban a fiatalok, középkorúak, hogy idén is együtt fesztiválozzanak?
0: Tegnap ugye voltunk a sajtóbejáráson, és akkor hangsúlyozták ki azt, hogy valójában a kampusz az most már kezd átmenni egy ilyen családi fesztiválra. Mert hogy a kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálja a magának megfelelő program lehetőséget, és én pontosan ugyanezt láttam egyébként, tehát tényleg a nyitás pillanatában ugye nyilván a fiatalok azonnal rohantak, hogy mindig a legjobb helyet megtalálják, tehát valószínűleg a mai este folyamán már azaria miatt ott fognak ülni a színpad előtt, de egyébként a kicsik is jöttek befeléjük, ugye mentek a kis gyerek részlegre, ahol tudnak játszani, úgyhogy tényleg, tehát itt a kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálja a magának megfelelő program lehetőséget.
1: És ami fontos ebben a másodpercben, ez Szélvédős Józsi írt Viberen, hogy azt kérdezi tőled, hogy most mondd meg neki, hogy vannak-e jó csajok, mert csak akkor indul el.
0: Vannak, tehát jó, tehát Szélvédős Józsinak üzenem, mint állandó SMS írónknak, hogy most induljon el, jó? Reméljük nyert ő is nálunk jegyet.
1: Bízunk benne, annyi, hogy Norvi, téged már senki nem vár haza, vagy max zárt ajtók, de hát most ez ilyen, max megalszol nálam, vagy a fesztiválon úgyis van időd.
0: Így van, én itt sátrat verek, és majd szombaton este hazaérek.
1: Így, ahogy mondod. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát akkor nektek jó bulizást kívánunk, várjuk a fotókat, valamint a videókat.
0: Köszönjük szépen, a hallgatóknak pedig tényleg azt ajánlom, hogyha valakinek esetleg nincsen itt a hétvégére program lehetősége, akkor a Campus Fesztivál a legjobb lehetőség a hétvégére.
1: A következő percekben pedig érkeznek Magyarország legfelkapottabb előadói, Dash Youngfly és a kis kece a Sunshine of a Man.

0: Damiano David és Tyler párosan, ez volt a Talk to Me a Sunshine FM-en, és 7 órához érkeztünk, így friss útinfókkal folytatjuk. Nyíregyházán dolgoznak a magyar közútmunkatársai a Kert utcán. Közműépítés zajlik, emiatt útszűkületre kell készülni ezen a héten. Legyünk megfontoltak, ha arra közlekedünk. Debrecen belvárosában is számítanunk kell majd forgalomkorlátozásra, például a Mikepércsi úton. Itt mindkét irányban útszűkület lassítja a közlekedésünket. Ha egyéb infód van, akkor semmiképp se tartsd magadba. 0620 316 3000. A következő órában pedig innen pörög tovább a két órás élő esti kíványságműsor Taylor Swift vadonatúj szerzeményével, Opolite Szücsi legfrissebb hírei után.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 55 tonna halat emeltek ki egy hortobágyi halastóból. 7 kritikus területet azonosított az egészségügyi minisztérium. Szombaton jön a strandok éjszakája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nyomozás folyik egy hortobágyi halastó ügyében, ahol a gyanú szerint tiltott halászat okozhatott jelentős természetkárosítást. Sajtóinformációk szerint még a télen mintegy 55 tonna halat emeltek ki a területről, noha erre jogszabályi tilalom vonatkozott. A hatóságok a helyszínen intézkedtek, az ügyben vizsgálat indult. A helyiek szerint a halállomány eltüntetésével felborult az élővilág egyensúlya. A tó felszínén ugyanis egyre nagyobb hínármezők jelennek meg. Az ügyben a hatósági eljárás jelenleg is folyamatban van, ezért a felelősség kérdésében még nem született jogerős döntés. Benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely visszaállítaná a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. A tervezet szerint a jelenlegi vármegye és főispán kifejezések 2026. október 1-től megszűnnének. A 211 oldalas indítvány részletesen felsorolja az érintett jogszabályokat, amelyekben módosítani kell a megnevezéseket. A törvényjavaslatról a parlament dönt a következő időszakban. Új szakmai koordináló testület alakult a kórházban rekedt csecsemők és kisgyermekek helyzetének rendezésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg mintegy 320 gyermek tartózkodik kórházban, közülük 256-an már nem egészségügyi okokból, hanem elhúzódó gyermekvédelmi vagy éppen adminisztratív eljárások miatt. A kormány országos vizsgálatot indított, hogy minden érintett gyermek ügyét egyenként áttekintsék. Újabb fordulatot vett a 60 pusztán tartott zebrák ügye. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. 2024 és 26 között összesen 17 zebra fordult meg a térségben, közülük 5-ről jelenleg sincs hivatalos információ. A tárcavezető szerint a vizsgálat során több szabálytalanságot is feltártak, ugyanakkor a részleteket egyelőre nem ismertették. Az ügy előzménye, hogy idén januárban 3 zebra elpusztult a hideg miatt, egy negyedik állat elhullásának körülményeit pedig tovább vizsgálják a hatóságok. Az összes kórházi szervezeti egység közel 20%-a jelenleg nem működik, de az egészségügyi minisztérium szerint a valós helyzet ennél is súlyosabb lehet. Buga László államtitkár azt mondta, sok osztály ugyan papíron működik, a gyakorlatban azonban komoly szakember hiánnyal küzd. A minisztérium ezért most országos felmérést indít, hogy pontos képet kapjon az ellátórendszer állapotáról. A legsúlyosabb problémák a sürgősségi ellátásban, a gyermekgyógyászatban, a pszichiátrián, a belgyógyászatban, az urológián, az érsebészeten és az intenzív osztályokon jelentkeznek. Szombaton rendezik meg a strandok éjszakáját, amelyhez országszerte 50 fürdő csatlakozik, köztük többek között a debreceni akvatikum is. A hajdúsági fürdőben happarti és esti programok várják a vendégeket, miközben az ország számos pontján koncertek, DJ-k, családi programok és látványos show műsorok színesítik az éjszakai fürdőzést. Több helyszíné félig, néhány pedig hajnalig is nyitva tart, ráadásul a fürdők kedvezményes esti belépőket is kínálnak. A részletes programok a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhetők el.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején pedig átmenetileg erős, viharos lehet. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
0: go! Hello mindenkinek, köszönjük szépen Szücsinek a friss infókat, 7 óra után járunk 4 perccel, pörök tovább a szerda esti élő kívánság műsor, ma velem Kondor Rolanddal, várom a zenékéréseket, üzeneteket ebben az órában is, 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel, jön az Apple Light.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Tim Impala és a Dracula a Sunshine FM-en, ez a két órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek, ma én vagyok Glac Norbi, magyar hangja, várom a zenei kéréseket ebben az órában is. 0620-316-3000, és Ágit hívom, a munkatársai kérnének neki egy dalt, mivel egy éve dolgozik a cégnél, és azt írták róla, hogy nagyon szeretik őt, Stapa bíró munkatársa, hogy ők fogalmaznak, így meg is csörgetjük őt.
1: Halló,
0: szia, Sunshine FM, Kondor Roland. Az ügyben zaklatlak, mivel Zsófi, Anita és Petra szeretne kérni neked egy dalt, és üzenik, hogy köszönik, hogy egy éve már a kollégájuk vagy. Tényleg egy éve dolgozol a cégnél?
1: Egy éve.
0: Gondolom, akkor ma is dolgoztál, milyen volt a nap? Rendesen elfáradtál?
1: Hát, eléggé.
0: Figyelj, akkor viszont tényleg jár neked a köszöntés, valamint egy ilyen kiváló felvétel. Teddy Swims énekel, ez a Loose Control a két órás élő esti kívánság műsorban.
1: Rendben.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Nyúvik és a My Love után pedig jönnek a programajánlók egyenesen Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Mi a tartós párkapcsolat titka? Lehet, hogy az, ha évente csak egyszer találkoztok egy titkos szállodai szobában. Nyíregyházán most kiderül. Július 25-én szombat este 8:30-kor érkezik a Még egyszer veled ugyanígy című zseniális romantikus vígjáték. Készüljetek egy nevetős, összebújós estére, és ne aggódjatok, ha leszakad az ég. A másnapi esőnapon pótoljuk a romantikát. Tudtad, hogy van egy hely a debreceni nagyerdőben, ahol szerda este egyszerre fújhatod kívülről Bály Alex legmenőbb slágereit, és pöröghetsz fel a nyár legnagyobb bulijára? Július 22-én 8 órától a Campus Fesztivál színpadán robban a Bály Alex és a Slep koncertje. Ráadásul ezen a napon még olyan sztárokkal is összefuthatsz a debreceni fák alatt, mint Azaria, Betonhofé vagy a BSV. Kapd elő a legkényelmesebb cipődet, és irány az ország legkomfortosabb fesztiváljának nyitónapja. Jó szórakozást a programok!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Coldplay a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 8 órához érkeztünk. Köszönöm szépen a mai figyelmed. Ennyi volt a kívánság műsor, mi majd holnap 2 órát követően folytatjuk majd. Viszont nagyon fontos, hogy holnap Nyíregyházán a Sóstó Gardenben pontot parti, ugye egész héten adtunk rá belépőket. További infók, részletek a sunshine.hu megtalálhatók. Mindenkinek kellemes és pihentető estét kívánok. Kondor Roland lelép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés. Nekem például ez utóbbi
3: nekem
2: van.
3: Nekem is az. Igen.
2: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag. Szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
3: láttam
2: esetben.
3: Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg mindent. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy azért rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
2: Nehéznek is bevonzottad.
3: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak között a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy milyen szép orrsövény ferdülésed van nekem.
2: Mégiscsak meg kihúztad magad. Köszönöm szépen, doktor.
3: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
2: Nem tudom, hogy alakul ki. Fogalmam sincs. Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. ilyen praktikák.
3: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák, végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
2: A gumizene kellemes, mutatom.
3: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
2: De nem itt, egy másik rádióban.
3: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizene. És berohant a főnök, mert a telefon sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
2: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megérje megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
3: Most már igen.
2: Igen, tehát
3: hogy most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 ér vagy mennyiért kell venni.
2: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
3: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
2: Az mentolos vagy ilyen?
3: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orrlyukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény. Hát gyúrtam rá.
2: Laci feltette, majd egy perc múlva.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Augusztusban érkezik az első iskola kezdési támogatás. Elkezdődött a 35. tusványos tusnádfürdőn. A kutakon már korlátozzák a tankolható mennyiséget. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Augusztusban érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete a jogosult családoknak. A kormány gyermekenként összesen 100 000 forintot biztosít, amelyet két részletben fizetnek ki. Az első 50 000 forint augusztus 24-ig érkezik, ugyanazon a módon, ahogyan a családi pótlékot is folyósítják. A második szintén 50 000 forintos támogatást pedig november végéig utalvány formájában kapják meg az érintettek. A támogatás automatikusan jár a jogosultaknak, külön kérelmet nem kell benyújtani. A program mintegy 400 gyermeket érinthet hazánkban. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, vagyis a tusványos tusnádfürdőn. A vasárnapig tartó rendezvényen több mint 1000 előadó és fellépő vesz részt, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök pedig szombaton tart előadást. Az eseményt politikai vita is kíséri, mivel Magyar Péter miniszterelnök nem kapott meghívást, amit kedden az országgyűlésben is kifogásolt. A szervezők szerint a szakpolitikai programokra ugyan meghívták a minisztereket és államtitkárokat, de a kormány tagjai végül nem vesznek részt a rendezvényen. Belső ellenőrzést rendelt el Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a Lázár Info kampány körút feltételezett közpénzből történő finanszírozása miatt. A miniszter szerint egy állami tulajdonú az építési és közlekedési minisztérium által használt kisbuszt alkalmaztak a rendezvények élő közvetítéséhez, ami felvetheti a közpénzek felhasználásának kérdését is. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálat eredményét továbbítják a hatóságoknak és az állami számvevőszéknek is. Lázár János korábban azt nyilatkozta, hogy a rendezvényeket saját forrásból finanszírozza. Ősszel módosíthatják az országgyűlés házszabályát. Postoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, aki átmenetileg az államfői feladatokat is ellátja, közölte, a cél a parlamenti munka hatékonyabb működése és a fegyelmi szabályok életszerűbbé tétele. A tervek szerint felülvizsgálják a jelenlegi, akár több milliós bírságokat is, mert ezek szerinte sok esetben bíróság előtt sem állják meg helyüket. A házelnök jelezte azt is, hogy a parlamenti rendet zavaró képviselőkkel szemben továbbra is fellépnek, és a hiányzások miatt szükség esetén illetménycsökkentést is alkalmaznak. Újabb jelentős üzemanyag drágulás lépett életbe. A 95-ös benzin literenként 8, a gázolaj pedig 9 forinttal került többe hétfőtől. Az országos átlagár így a benzin esetében 603, a dízelnél pedig 624 forint körül alakulhat. Közben az ellátás biztonság miatt is nő az aggodalom. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a logisztikai nehézségek és a magasabb beszerzési árak a gázolaj ellátást is veszélyeztethetik. Az Ocean benzinkutyain egyébként már életbe is lépett a korlátozás. Dízelből egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 litert lehet vásárolni.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Csütörtökön változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején pedig átmenetileg erős, viharos lehet. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.

0: egy újabb búra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.